0: arról, mi vezetett a különleges lépéshez. A 30 éves sztár elmondása szerint körülbelül 5 éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki nagytakarításra. Az utóbbi időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy minden feltétel teljesült tegnap ahhoz, hogy hazahozhassanak 6000 milliárd forint uniós pénzt. Vitézi Dávid szerint teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás jusson el Magyarországra. Miller Dávid nagy döntést hozott, egy időre Tájföldre költözött, hogy kiszakadjon a megszokott környezetéből és egyfajta lelki nagytakarítást tartson. A színész műsorvezető az Instagramon mesélt arról, mi vezetett a különleges lépéshez. A 30 éves sztár elmondása szerint körülbelül 5 éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki nagytakarításra. Az utóbbi időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik. Használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy minden feltétel teljesült tegnap ahhoz, hogy hazahozhassanak 6000 milliárd forint uniós pénzt. Vitézi Dávid szerint teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrás jusson el Magyarországra. Miller Dávid nagy döntést hozott, egy időre Tájföldre költözött, hogy kiszakadjon a megszokott környezetéből és egyfajta lelki nagy takarítást tartson. A színész műsorvezető az Instagramon mesélt arról, mi vezetett a különleges lépéshez. A 30 éves sztár elmondása szerint körülbelül 5 éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki nagy takarításra. Az utóbbi időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 1-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Valassa gyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyírjesi üdülőterületet ellátó ivóvízgerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
3: A gerincvezeték a nyírjesi üdülőtől folyamatosan egy új nagy teljesítményű vezeték lesz. Itt egyébként minden olyan ingatlanhoz, akinek volt vízellátása, mert ugye a másik irányból, tehát a távol irányából ott voltak ilyen kisebb vezetékek, ő nekik a bekötés az meg fog történni az ingatlanjukra, az, aki pedig most már rá fog majd tudni csatlakozni erre a gerincvezetékre, ők majd novemberben tudnak csatlakozási igénnyel élni a DMRV felé, tehát ez egy jelentős komfortnövekedés lesz a nyírjesi üdülőterületen, azon túl, hogy új rácsatlakozások is lesznek a víznyomásban és a vízminőségben is jelentős javulás fog történni.
0: Már majd 400 betegen segített a Salgótarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működőképességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgótarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Andrássy Péter kardiológiai laborvezetőt hallják.
4: Ennél a beavatkozásnál azon kívül, hogy technikailag ez megfelelően legyen elvégezve, tehát szépen kinyissuk az eret, az nyitva is maradjon, helyreálljon a véráramlás a szívizomba, az sem mindegy, hogy ez mennyi idővel az elzáródás után következik be. Egyes nemzetközi statisztikák szerint minden félórás késedelem a szívizom infarktusnak, koszorúér megnyitását tekintve körülbelül 7%-kal növeli a halálozásnak a rizikóját. Tehát magyarul, ha például Széchenybe, vagy Pásztón, vagy Salgótarjánban valaki megkapja az infarktusát, nem mindegy, hogy 20-30 percen belül itt van a kórházba, és itt praktikusan 20 percen belül már a katéterezést csinálva megnyithatjuk az eret, vagy pedig egy mentőt hívnak, és akkor a mentő vagy megállapítja, hogy infarktusa van, vagy nem. Esetleg behozzák ide a Nógrád megyei kórházba, itt megállapítják, hogy infarktus van, és át kell szállítani utána Budapestre. Ugye régen ez volt a gyakorlat, amíg áprilisig ez a labor meg nem nyílt.
0: Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az azbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitótfaluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Ismét kikapott Nógrád vármegye MB3-as labdarúgó csapata, a Salgótarján az utolsó helyen álló Tiszafüreddel sem tudott megbirkózni, még a mérkőzés előtt lemondott a vezetőedző, aki már korábban azt jelezte, hogy a klub nem áll készen a bajnokság megkezdésére, mert a keretet nem sikerült feltölteni.
1: Időjárás.
0: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budát.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 1-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Balassagyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyírjesi üdülőterületet ellátó ivóvízgerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
3: A gerincvezeték a nyírjesi üdülőtől folyamatosan egy új nagy teljesítményű vezeték lesz. Itt egyébként minden olyan ingatlanhoz, akinek volt vízellátása, mert ugye a másik irányból, tehát a távol irányából ott voltak ilyen kisebb vezetékek, ő nekik a bekötés az meg fog történni az ingatlanjukra, az, aki pedig most már rá fog majd tudni csatlakozni erre a gerincvezetékre, ők majd novemberben tudnak csatlakozási igénnyel élni a DMRV felé, tehát ez egy jelentős komfortnövekedés lesz a nyírjesi üdülőterületen, azon túl, hogy új rácsatlakozások is lesznek a víznyomásban és a vízminőségben is jelentős javulás fog történni.
0: Már majd 400 betegen segített a Salgótarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működőképességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgótarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Andrássy Péter kardiológiai laborvezetőt hallják.
4: Ennél a beavatkozásnál azon kívül, hogy technikailag ez megfelelően legyen elvégezve, tehát szépen kinyissuk az eret, az nyitva is maradjon, helyreálljon a véráramlás a szívizomba, az sem mindegy, hogy ez mennyi idővel az elzáródás után következik be. Egyes nemzetközi statisztikák szerint minden félórás késedelem a szívizom infarktusnak koszorúér megnyitását tekintve körülbelül 7%-kal növeli a halálozásnak a rizikóját. Tehát magyarul, ha például Széchenybe, vagy Pásztón, vagy Salgótarjánban valaki megkapja az infarktusát, nem mindegy, hogy 20-30 percen belül itt van a kórházba, és itt praktikusan 20 percen belül már a katéterezést csinálva megnyithatjuk az eret, vagy pedig egy mentőt hívnak, és akkor a mentő vagy megállapítja, hogy infarktusa van, vagy nem, esetleg behozzák ide a Nógrád megyei kórházba, itt megállapítják, hogy infarktus van, és át kell szállítani utána Budapestre. Ugye régen ez volt a gyakorlat, amíg áprilisig ez a labor meg nem nyílt.
0: Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az azbeszt tetőt nem cserélik ki, ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitótfaluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Ismét kikapott Nógrád vármegye MB3-as labdarúgó csapata, a Salgótarján az utolsó helyen álló Tiszafüreddel sem tudott megbirkózni, még a mérkőzés előtt lemondott a vezetőedző, aki már korábban azt jelezte, hogy a klub nem áll készen a bajnokság megkezdésére, mert a keretet nem sikerült feltölteni.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most Megspace. Vissza az időben.
6: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok, drága hallgatók, elmúlt 6 óra héttel, és hát ajajajajajaj, becsöngetnek ma, gyerekek, ugye? Ennyi volt a történet, de hát na, volt már ilyen tavaly is, meg tavaly előtt is, úgyhogy nekiindulunk ennek a mai napnak. Szép keddet kívánok Karvas Sanyinak. Sanyikám, jó reggelt, hello!
7: Csodálatos reggelt, kellemes ébredést mindenkinek. Bizony, eljött a várva várt, vagy kevésbé várt nap, szeptember 1-e van, kedd. De mondjuk erre a tapsra jó volt úgy bejönni reggel, és nekem ez így mindig meghatározza a napomat, és bearanyozza, és remélem, hogy ki is ettől egy picit jobb kedvűbbek vagytok. Hát szeptember 1-e tényleg az iskolakezdés, kicsivel kevesebb, mint 2 óra, és tényleg akkor becsöngetnek. Hát ennyi volt a 2026-os nyár, nyilván sok-sok emlék, de ezekről meg bizonyára fogunk beszélgetni. Névnaposaink, egyed Egon Artur, aztán Dóra Bella Fajsz, Gede és Gedő. Nyilván iskola kezdés szeptember 1-én, mi más lenne, meg hát egy szomorú eseményre való megemlékezés, ugye a második világháború kitörésének emléknapja a szeptember 1-e.
6: Igen, az a szomorú történet így van. Na de, hogy miért fogunk foglalkozni egészen 4 órán keresztül, ezt már is mondom nektek. Különösebben most gondolkoztunk azon, hogy most oké, iskola, nyilván tele van egyébként most már a hócipői kapásból a szülőknek is, reggel el kell indulni, korábban kell kelni, gyereket elvinni, úgyhogy másra fogunk foglalkozni ma. Mégpedig egyrészt a méhészekkel, mert hogy egy pár nappal ezelőtt ért véget a nyári szezon egy családi program keretében itt Nógrád megyében, úgyhogy föl is hívjuk majd Diósi Lászlót, az Ipolytáj Méhész és Környezetvédő Egyesületnek az elnökét, hogy mi van a méhészeinkkel, már régen foglalkoztunk egyébként velük tényleg, úgyhogy lesz egy ilyen beszélgetésünk. Aztán pedig majd Renner Pétert hívjuk, az Ipolyvölgyi Különleges Mentő kommunikációs vezetőjét.
7: Úgy de rég beszéltünk Petivel.
6: Vele is egyébként, bár legutóbb ugye azzal zártuk, hogy egy ilyen új mentőautós beszerzéses bővülés előtt állnak. Na most ez megtörtént, viszont kéne egy garázs, amihez kéne némi alapanyag, és ebben kéri a segítségét akár a hallgatóknak, hogy pontosan mi az, amiben hiány vannak, majd 8 óra után fog kiderülni. Úgyhogy ez a két témánk a mai adásra, meg persze a szokásos rovatvezetőink is érkeznek, úgyhogy kellemes reggelt mindenkinek!

0: Bele is megyünk a 80-as évekbe, bizony, bizony, mert hogy ha kedd, akkor 80-as évek, és hát...
1: Igen. A én kedvenc zenei időszakom a 80-as igen. évek.
0: 1984-ben vagyunk, szeptember 1-je, 25 évnyi zenei pályafutás után Tina Turner, a drága, végre szóló előadóként megszerezte első amerikai slágerlistás helyezését az a nótával, amelyek címe What's Love Got To Do With It, és ezzel a legidősebb női előadó lett, aki vezette a slágerlistát. Na, belefülelünk a nótába, gondolom Sanyika ismered, lehet, hogy itt címről nem, de mindjárt meg fogod hallani.
1: A címről nem ismerem, mert tud a Golden Eye-t, meg a...
0: Ez nem az, ez tudni fogod tudom. Ismerni, és akkor utána egy-két érdekesség jön majd a dallal kapcsolatban.
1: Halljuk, hogy szóljon. Ó, hát majd ne ismerjük.
0: Na, látod.

0: mindenki ismer.
1: Abszolút, igen, igen, igen. Viszont olyan érdekes, hogy Tina először nem akarta elénekelni ezt a nótát, mert hogy a Terry Britten és a Graham Lyle által írt szerzeményt nem szerette. Mikor meghallotta a demo felvételt, akkor valahogy nem érezte magáénak, viszont ugye a Terryék megpróbálták őt meggyőzni, hogy a stúdióban változtasson a dolgokon, és végül itt Turner a saját hangzására formált az egészet, és úgy emlékezett vissza, hogy amikor már picit átvarjálták, akkor vált igazán az ő dalává. Ami érdekes, hogy mielőtt Tina Turnerhez került volna, Cliff Richardnak is felajánlották, de ő nem rögzítette, Donna Summernél is pattogott a labda, ő sem készítette el a felvételt. Igen, a Bugs Fizz nevezetű együttes is, vagy formáció is felvette, de az ő verziójukat félretették, úgyhogy maradt Tina, hála jó égnek!

85-ös Grammy-n 3 díjat nyert, a Nóta, az év felvétele, az év dala és a legjobb női pop énekesi előadás, vagyis ugye nem csak egy közönség siker volt, hanem ugye a szakma is az egyik meghatározó felvételnek tekintette abban az évben, és ugye nagyon érdekes, hogy ugye az átlag magyar hallgató az milyen? Van egy dal, van egy cím, benne van Love, akkor biztosan a szerelmes nóta lehet, ugye? Tehát, hogy ugye Sanyika, ennyi. Tehát benne van, hogy Love, igen, akkor ez szerelmes dal, nyugodtan mehet egyébként nálunk is a szerelem hullám hosszán. Nem, mert ugye a kérdés, ami felhangzik az elején, és ugye ezen nótának itt a címe is, hogy mi köze ehhez a szerelemnek? Tehát ugye a dalban ugye úgy megy a beszéd, vagy úgy megy a szöveg, hogy arról szól a történet, hogy a testi vonzalom, meg ugye a szerelem, az nem feltétlenül ugyanaz. Ezért olyan érdekes a kontraszt is, ugye, mert a zene energikus, táncoltó popsláger, viszont ugye a szöveg cinikusan tekint a szerelemre, tehát hogy ez egy nem tipikus szerelmes nóta, hanem picit más megvilágításba helyezi itt, akár mondjuk a testi vonzalmat, meg tényleg itt a plátói érzelmeket. Úgyhogy ennyi nagyjából. Jó nóta, úgyhogy tessék Tina Turnert hallgatni a mai napon.

0: Mi minden tartogat a számunkra? Szeptember 1-e, ezt megnézzük. Jó, Sanyika, mindenképpen ebben
1: nézzük meg, de akárhonnan nézzük, és bocsánatot kérek, na, hogy megragadom a szót. Mindenkinek nem tetszik róla, de szerintem akár gyerekkorban, nyilván gyerekkorban még inkább, de felnőtt korban is két-három dolog jut eszünkbe. Szeptember 1-jéről az iskola kezdés, a dugó, a forgalom, és a, nyilván ugye a közlekedés, és a tülekedés, tömeg, úgyhogy én ezúton kérek mindenkit így az ételen keresztül, hogy tényleg legyetek sokkal-sokkal türelmesebbek, nagyobb lesz a forgalom, egy picit, ha lehet, és tehetitek, induljatok el egy kicsit előbb, mert tovább tart akár a munkahelyre való érkezés, és tényleg legyünk türelmesek, főleg az iskola környékén. Én tudom, hogy majd a polgárőrök ott lesznek, segítenek az átkelésben, és a gyerekekre nagyon figyeljetek, mert ők a mi szemünk fénye.
0: Bizony, és akkor most, hogyha a rovat tartalmát tekintjük, akkor beszéljünk erről, és ezt majd a saját Facebook oldaladra írd ki. Tehát, mert hogy mindennek megvan a maga helyes ideje. Európában harmadikként a mai napon Budapesten megalapítják az Iparművészeti Múzeumot, 1872-ben történik ez, és hát 50 ezer forintot szavaztak meg ennek az egésznek a céljára, és ugye különféle vásárlások meg ajándékozások révén gyarapodott, az első kiállítást még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében tervezték, rendezték, úgyhogy ami a lényeg, hogy a mai napon azért Európában harmadikként, 1872 nem volt azért annyira rossz a dualizmus, azért ott beindultak dolgok annó a kiegyezés után, hogyha
1: ezt tetszik mondani.
0: Igen, itt van Tarzanunk, akinek szerzője Edgar Rice Burroughs 1875-ben születik. Ez egy klasszik lesz mindig is, a Tarzan. Tehát, hogy így, ugye?
1: A Tarzan, igen.
0: Igen, a legutóbb is tudom, ki játszott a
1: főszerepet.
0: Igen, tehát a Johnny Weissmullerrel, tehát hogy ez alapvetően ez az adja magát, és ez szerintem generációkon átívelő történet. Aztán 1946-ban a mai napon megszületik Barry Gibb, brit énekes, minden idők egyik legsikeresebb popzenei zeneszerzője, a Bee Gees egyik alapítója. Aha. Én nem tudom, tehát hogy meghallom ezeket a herélt hangokat, én nekem végem van, tehát én egyszerűen
1: nem szereted a Bee Gees.
0: Én nem tudom meghallgatni ezt, tehát hogy
1: Pedig vannak
0: olyan rockzenekari énekhangok is, pont a múltkor talán Nórival a Rush-t meg ugye Geddy Lee-t vettük alapon, amelyek szintén másnak ki dobhatják a biztosítékot. Nekem a Bee Gees ilyen, tehát ezt a herélt hangot én egyszerűen nem tudom hallgatni, tehát hogy szörnyű ezt így, komolyan. Nekem legalább.

0: 1985-ben megtalálják a Titanicot, így van, amely 12-ben süllyedt el, francia és amerikai tudósok voltak
1: azok, pont a múltkor volt a tévében,
0: akik új fullannál rá lehetek erre. Igen. Na, jól van, ennyi, úgyhogy Gere Józsi már is üppen, megnézzünk egy régi Nógrádot.
2: Megspace, vissza az időben.
0: 1987. augusztus 31. Csodás történet az, amivel foglalkozunk, mert a régi Nógrádban, mert hogy NSZK-s fiatalok Nógrádban szerelmek, barátság szövődtek, a kapcsolatok új formája épült ki az idén nyáron Balassagyarmati és az NSZK-beli fiatalok között. Annyiban sajátos ez a kapcsolat, hogy jó mozgatója a kölcsönösség. A Neu-Ulmból érkezett csapat fiataljának Balassagyarmati diákok adtak szállást, cserébe a gyarmatiak az NSZK-ban üdülhettek. Közben telefonál a kisránk, úgyhogy nézzük meg ezt Gere József Balassagyarmati helytörténésszel. Szia Józsi, jó reggel!
1: Jó reggel,
0: szervusok! Na, közben már is minket. Mire emlékszünk ebből? Mire emlékszel ebből? Mert azért te nagyon hosszú, kvázi hosszú cikket szentelt neki a Nógrád, és hát azért igen, szerelmek, barátságok, szövődtek, hát milyen idilli képet fest ez azért le.
1: Igen, érdekes dolog. Ekkor még ugye a Német Szövetségi Köztársaság az NSZK-nek volt, és hát ugye nem az NDK-ból, nem Kelet-Németországból hívtak fiatalokat, és nem velük építettek kapcsolatokat, mert hát ugye oda azért volt kapcsolat, és ugye Németországban óriási emberhiány volt, főképp férfi hiány, és hát ugye az biztos tudjátok, hogy 3 évre ki lehetett menni az NDK-ba dolgozni különféle szakmákba, aztán van, aki ott is rekedt, van, aki német feleséget hozott haza, számtalan példa van itt gyarmaton is, tehát gyakorlatilag az NDK, a kelet-német vonal az le volt játszva, na de az NSZK volt az érdekesebb, mert az a kapitalizmus, a rothadó kapitalizmus volt. Ugye még élt a 20 dollárral kiengedjük az embereket nyugatra mozgalom, kőkeményen, no de vendégül látni, aztán most ezt nem tudom, hogy milyen kapcsolat alapján kerültek ide ezek a nyugat-német fiatalok, vendégül látni őket itthon, Magyarországon, főképp Balassagyarmaton, az ugye egy komoly kapcsolatépítés, és a cikk is utal rá, hogy ez viszonosodási alap volt, mert a itteni gyerekek aztán egy-egy sráchoz, lányhoz mentek látogatóba az NSZK-ba, és hát abban időben ez volt a nagy érték, hogy a 20 dollároddal azért egy hetet mondjuk eltölthettél egy családnál a vadkapitalizmusba, és hát vitték őket nyilván mindenhova kirándulni, meg az adott település.
0: Nem lehetett az rossz tényleg.
1: Érdekességeit megnézni. És hát ugye, ami az izgalmas, hogy hova vitték őket, többek között az égellábba. Ugye az égelláb ekkor, hát mondhatni a fénykorát élte, ekkor még víz alatt volt, tényleg egy természeti ritkaság volt, a legnagyobb értéke volt a gém kolónia, akik földfészkeltek a fákon, életveszélyes volt alájuk menni, mert alájuk menti, akkor ilyen, hogy is mondjam, védték a területet, és akkor ilyen békomadar maradványokat, meg gyíkokat haigáltak a fejedre, hogy eljösszanak.
0: No,
1: ide mentek. Nyilván olyan srácok voltak, akik nagyon városiak voltak, és ez egy nagyon nagy, izgalmas, meg élménydús dolog lehetett, hogy itt a égellábba nyilván vezetett módon, mert akkor ugye ott életveszélyes volt, tehát lápa nevetett, süllyedni lehetett, itt eltölthettek napokat. Aztán valahol itt is kinőtte magát az IPOI Unió 2 év múlva, azt hiszem akkor bontogatta a szárnyait. Pont az égelláb megmentése volt az egyik ilyen zászlókra tűzött program.
0: Igen. Hát most meg már, igen, most már azért
1: hát
0: itt a vége.
1: Az égellább, teljesen, ez a szomorú.
0: Igen. Az abszolút, igen. Józsi, köszi, pár nap, és akkor megint veled folytatjuk. Köszönjük, hogy voltál. Szia. Mi pedig a dalokkal megyünk tovább.

0: Workspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
5: Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. Szeptember Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton, a Palócligetben.
6: Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
7: Hé, hey, Balassagyarmat!
8: Megérkezett
7: az út!
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Balassagyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyírjesi üdülőterületet ellátó ivóvízgerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az aszbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatás. Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik. Használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték.
8: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
10: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
8: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
12: Nyékiautóház.hu.
8: Közlekedés.
10: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
13: Nagyot szól.
15: Elmúlt 7 óra 3 percre ezek voltak a hírek, és hát jó utat kívánunk mindenkinek gyerekestül. Most van az ideje annak, hogy hát tényleg egy picit a most indulókra is rászoljunk, hogy óvatosan tényleg, mert rengeteg mindenki indul el most. Dunakeszi iskolaváros, Vác iskolaváros, mindenhol beindul az élet gyerekek. Nem megszokás, hogy vezessünk, mert hogy megjelennek a kerékpárosok, a rolleresek, úgyhogy óvatosan jó, mert szeptember 1 van. De hát ez van, Sanyika, megyünk és csináljuk a dolgunkat. Egy. Igen. Na.
16: Legyen így, jó reggel, sziasztok, így van, és akkor jönnek a megosztánkerek szeptember 1-én kedden, és az óra első témája már is érkezik.
15: Így van.

0: something I want to talk about.
1: És akkor jöjjön az első témánk ebben az órában, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és a méhészekkel foglalkozunk. Mit szólsz hozzá, Sonyika? Mert rég beszélgettük már a méhészekkel, és a méhészekről meg
2: hát
1: a mézről.
2: Régen.
1: Ugye?
2: Régen. Itt pedig hát ugye a méhész az amúgy is nagyon kell, nagyon fontos. A méhek egyre kevesebben vannak, ezt nyilván tudjuk.
1: Na, miket tudsz? Meglepsz, igen.
2: Meglep, hogy miket tudod?
1: Igen.
2: Hát ezt tudom. Tapasztalom, de nyilván ez egy olyan sarkalatos téma, amivel mindenképpen kell foglalkozni. Nem is tudom, hogy mikor indult el így nagyon az, hogy egyre kevesebb méh van kb. Így szerintem egy ilyen 10 évvel ezelőtt, nem?
1: Lehet, ugye általában igen, tehát mindig csapadékos idő nem jó, túl meleg nem jó, fagyok nem jók, tehát hogy egyfajta ideális időjárásnak kéne beállni ahhoz, hogy akkor mondjuk az akácokra rá lehessen repülni, a sölyemfűre rá lehessen repülni, a nagyobb monokultúrákra rá lehessen repülni, tehát az, hogy jól legyen a termés, a növényi termés, akkor tudnak rámenni a napról. Tehát érted, hogy mire gondolok, hogy így gyakorlatilag minden összetartozik, és hát van egy olyan érzésem, hogy nem lesznek jó hírek majd mindjárt Diósi Lászlótól, aki ugye itt az összes Nógrád megyei, vagy a legtöbb Nógrád megyei méhész tömörítő palóctáj méhész és körzetvédő egyesületnek az elnöke, mert hogy őt hívjuk, hogy picikét értékeljük ezt a szezont, és hát ugye van egy olyan érzésem, hogy az, hogy foglalkoztunk az asszállyal, a mezőgazdasággal, azzal, hogy porzik a talaj, meg hasonlók, és nincsen víz a Dunába, Ipolyba, Zagyvár, meg mindenhol.
2: Sehol konkrétan.
1: Igen, amellett azért, hát a méhészeknek is lehettek problémái ebből kiindulva.
2: Igen, és kérdezem, hogy tegnap előtt este én szeretek már ilyen beszélgetős rádiós műsorokat hallgatni, és csak úgy szólt a konyhába, azt sem tudom melyik csatorna, Isten bizony, nem is érdekel, csak úgy felkaptam a fejem arra, hogy elmentem a konyhába, hogy ez egy brutális nyár volt, és 42-43 fok, igen, megtapasztaltuk, és hogy a kilátások azt mutatják, hogy hamarosan tényleg olyan szinten felmelegszik a bolygónk, hogy be fog állni arra 48, akár 50 fokra is.
1: Úgy érzed?
2: Nem lesz jobb a helyzet.
1: Nem tudom, nyilvánvalóan azért, ha nézzünk 1-2-3 statisztikát, akkor azért lehet látni azt, hogy mi van, hogy van. Igen, fel kell készülnünk azért mindenképpen ilyen szituációkra is. Na, de fel tudnak ilyenre készülni a méhészek? Erről beszélgetünk akkor mindjárt Diósi Lászlóval, Laci bácsival, azért arról is, hogy ugye most egy ilyen nyárzáró jópofa kis történet volt megint a Búrjas-pusztai méhész családi nap, úgyhogy ezzel is egy picit foglalkozunk, meg hát tényleg azzal, hogy milyen volt az idei termés, milyen volt az idei méhésztermés, és ugye arról is, hogy akkor a tél meg a tavasz ezáltal, hogy most nyilván ekkora gondok voltak a nyár folyamán, mennyire kerül veszélyben az állományokat is illetően, úgyhogy egy picit belássuk magunkat ebbe egy pár meg a sláger után.

0: Jó rádiózást, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, ragyogunk, és hát igen, ahogy már az előzőekben is mondtuk, egy picit foglalkozunk a méhészekkel, meg a mézzel, mert hogy hát be kell, hogy valljam, azért tényleg ez évek óta egy fontos téma itt a rádiónk reggeli műsorában, és mindig rá szoktunk készülni, szoktuk azt figyelni, hogy hát milyen lett a mézszezon, mi van az akáccal, elfagyott, nem fagyott el, mi van az ukrán és a kínai mézek behozatalával, beömlésével, mi van az EU-s jogszabályokkal, mi van gyakorlatilag a lobby erővel és azzal, hogy hát hogyan is miképpen tudnak akár a mi Nógrád vármegyei vagy Pest vármegyei méhészeink is egyébként boldogulni. Picit elsikadtunk a téma felett, bevallom, viszont ugye most, hogy van egy aktualitás is az egésznek, ugyanis ugye hétvégén volt most a Palosztály Méhész és Környezetvédő Egyesület szezon záró méhész családi napja Búrjas pusztán, hogy ez Húgyag mellett van, ezért adja magát a sztori, hogy akkor egy picit tényleg mi is itt a rádió reggeli műsorában tudjunk közösen zárni és értékelni a mész szezont erre az évre. Mert laikus vagyok, de hát érzem azt, hogy ez a fajta brutálan szárazság, ez nem biztos, van egy olyan sejtésem, hogy jót tett az idén az ágazatnak, de erről is fogunk beszélgetni, meg persze arról is, hogy mondjuk milyen volt a hétvége, milyen volt a szombati a Búrjas pusztai családi nap, mert hogy ugye legyen bármilyen szezon, azért egy több mint fél ezres közösséget számlál ez a Nógrád vármegyei egyesület. Azt lehet mondani, hogy bár a második legkisebb megye vagyunk az országban, de a topban van benne az a fajta nagy közösség, amely ugye egyetlenként tömöríti a méhészeket, úgyhogy azért van miről beszélgetni, éppen ezért hívtam föl Diósi Lászlót, az egyesület elnökét, hogy egy picikét tudjunk értékelni, úgyhogy itt is van a vonalban. Szervusz Laci bácsi, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Jó reggelt, talán kezdjük is azzal, elnök úr, hogy akkor menjünk vissza szombatra, mert hogy bár idén én most nem tudtam ott lenni, de azért egy picit tudtam látni, meg foglalkozni az anyaggal, hogy hát milyen volt az idei családi napotok, mert hogy évről évre tényleg ez egy szezonzáró esemény, egy fontos esemény ez a méhészek, a családtagok számára is, hogyan értékeled, hogyan zajlott itt ez az évzáró kis happening, egy kis esemény?
1: 13. alkalommal hirdettük meg és szerveztük meg ezt a régiós napot, ami először családi napnak indult, aztán egyre több szakmaisággal bővült. Néhány évvel ezelőtt egy olyan szakmai műhelyt indítottunk, ami a méhészet jövőjével foglalkozik, és a méhészek hogyan tovább útkeresésével. Jól sikerült a szakmai része is, a hangulati oldala is, a családok számára is a megszokott kínálatot tudtuk hozni, sok gyerekprogrammal, finom étkekkel. Az étkezésnél külön megjegyezném, hogy a Csalgó-Tarjáni székhelyű hagyományőrző egyesület mutatkozott be, és vállalta a hagyományosnak mondható mixát féle palócgulyás elkészítését, ami attól jellegzetes, hogy birkahússal készül, és nem disznóhússal. Aha. És ez az egyesület hirdette meg azt a főzőversenyt, amit jövő év aztán májusában szeretnének megrendezni.
0: Ó, akkor ez majd téma lesz nekünk is itt a műsorban, hogy akkor egy ilyen a mixáthoz kapcsolódó nagyobb főzőverseny elindítása.
1: Igen, mixát évforduló lesz.
0: Aha, és akkor ehhez.
1: A következő évben, és annak emlékére, ahhoz kapcsolódva, azt hiszem itt Húgyag Búrjas puszta helyszínnel főzőversenyt hirdettek meg, aminek a további kommunikációja a nyilvánosság felé folyamatosnak fog
0: nagyon
1: tűnni.
0: Szuper, akkor még egy ilyen csatlakozási pont lesz, hogy akkor ezzel is tudjunk foglalkozni. Oké, annyi, hogy ugye újítás volt az elmúlt években az, hogy egyfajta ilyen kis ötletbőrzét, innovációs pályázatot hirdetetek meg. Az idejében ez sikerült, elmaradt, jövőre lesz ezzel milyen helyzet, mert hogy egyébként emlékszem rá, hogy nagyon jó ötletekkel rukkoltak elő akár az ország más helyeiből érkező szakemberek.
1: Igen, ez a korábbi években, tehát háromszor szerveztük ezt meg, 12-14 benevezés volt. Ebben az évben nem hirdettük, úgy tapasztaltuk, hogy kevésbé jönnének jó ötletekbe, és inkább a következő évet szánjuk arra.
0: Akkor hagyni kell pihentetni egy kicsit mindig, mondjuk egy év szünet, és akkor utána jobb dolgok fognak
1: Viszont
0: jönni.
1: Volt egy kerekasztal szervezésünk, ahol több előadó is bemutatkozott korábban, tehát az a kerekasztal beszélgetés előtt. Itt volt egy komoly mészkereskedő, a mészkirálynő, akit Jászberényben választottak meg augusztus elején, egy marketinghez értő egyesületi szakember, aki a rövidellátási láncban járatos, hogy hogyan tudnak az őstermelők háztól helyben saját portékákat eladni és érvényesíteni. Aha. Ennek a nehézségeiről, technikáiról beszélgettek, meghallottunk felvezetőket, valamint a méhészeti támogatásokról. És a vendégünk volt egy szakelőadó az agrárgazdasági és nem tudom a folytatását a minisztériumból,
0: igen.
1: A korábbi agrárminisztériumnak a jelenlegi minisztériumát képviselő szakembere.
0: Aha, tehát akkor azért már itt...
1: Aha,
0: oké, ez abszolút úgy. És milyen volt a hangulat? És akkor térjünk rá tényleg arra, hogy valahogy egy kicsit értékeljük az idei évet, mert emlékszem még, hogy a Brosz Peti elnök úrral szoktuk azt beszélni, hogyha egy-két ilyen fórum össze találkoztunk, hogy mindig paraszkodnak a méhészek állandóan, mondta ezt én cinikusan, vagy félig viccesen, idézőjelesen, de hát azért úgy érzem, hogy benneteket is elég hát hogy mondjam, nyakon ütött ez a hőkupola kétszer, és gondolom azért ez kiatott a méhészetre is, Laci bácsi.
1: Igen, ez nagyon komoly hátrányt meg nehézséget okoz a méhészek számára, nem csak Nógrádban, hanem egész országban. Még a tavaszi időszak és az akác is olyan közepes szintű termésnek mondható. A napraforgónál már nagyon komoly visszaesés van napraforgó mézelésében, és a napraforgó elvirágzását követően ez a július közepe vége, onnan szinte folyamatosan kell a mécsaládokat etetni, itatni, elsősorban etetni, mert nincsenek olyan virágzó kultúrák, amik nektárt adnának, a méhek tápláléka innen ered, illetve az a méheknél a fiasítás, tehát a fiatal méhek kineveléséhez, a petéből való fejlődés biztosításához virágporra van szükség, annak a fehérje és vitamin ásványi anyag tartalmára, ez hiányzik. Ez egy nagyon komoly család visszaeséseket jelent lépucca szinten, és nagyon bizonytalanná teszi az áttelelést és a tavaszi fejlődést.
0: Tehát ugye az, hogy most ilyen helyzet állt elő, az gyakorlatilag még amellett, hogy nyilván most is érzitek neki a negatív hatásait, itt még ez görgetve lehet azáltal, hogy akkor ebből kifolyólag ki tudja, hogy még a télen és a tavaszra akkor milyen állományra indultok neki? Tehát akkor az még egy plusz veszélyfaktor.
1: Ez teljesen így van. Tehát, hogyha mondjuk egy 10-15 ezer egyed átlagosan van egy kaptárban a téli időszakban, ennyi szükséges ahhoz, hogy biztonságosan átteleljen.
0: Aha.
1: Ennek a fele várható csak, és attól függ, hogy milyen tél következik most be. Ha egy hosszabb, elhúzódó tél van, akkor előregszik a méheknek a teste, tehát a felélik.
0: Értem.
1: A test tömegüknek a tartalékait megöregszik, és gyorsabban öregszik meg, mint hogyha nagyobb népes család telelne át, mert az egy egyedre háruló téli áttelelési feladat, hogy fűtik a kaptárt. Ugye ne felejtsük el, hogy a méhek nem melegvérűek.
0: Igen, tehát hogy folyamatosan dolgoznak, és ugye megy a fűtés, ugye itt a szárnyal.
1: A méhek ugyanúgy 35 fok körüli hőmérsékletet tartanak maguknak egy zárt bolyban, akkor is, ha kívül mínusz 10 vagy 20 fok van.
0: Abszolút.
1: És ennek a felfűtése a szárnyuk mozgásával, a rezgéssel történik, és ehhez energia kell.
0: És ugye, ahogy mondtad, az öregek már akkor nem bírják annyira például a tempót, hogyha lefordítjuk ezt a hallgatót felé.
1: Igen, és várható, hogy mélypusztulások lesznek nagyobb arányban a szárazság miatt, mert hogy kevesebb fiatal egyet fog telelőbe menni.
0: Hát akkor nem félek. Egyébként tudjuk azt, hogy nem tudom én, kilogramra mázsára, nem tudom, lehet már adatokról szólni még egy ilyen záró kérdésként, hogy akkor hány százalékos, nem tudom én, veszteségről, hiányról lehet most számolni, vagy ez még nem jött meg, vagy...
1: Ezt nem tudjuk.
0: Még nem.
1: Tehát, hogyha a méhész oda tud figyelni, tudja kristálycukorszörppel az élelmet biztosítani, a fehérjét valamilyen formában tudja, tehát vagy tejpor, vagy szójapor, vagy olyan, tehát a méheknek is vannak gyógylepények, amikkel lehet egy kicsit a kondíciót javítani, és a pótlásokat.
0: Akkor ez még függővé teszi azt, hogy akkor miről fogunk majd számokban
1: beszélni. Ha több ilyen lelkes, meg odafigyelő méhész van, akkor az nagyobb garancia, nem tudjuk.
0: Jó. Tehát hát nem jó, vagyis
1: a felelést sem tudjuk megbecsülni, hogy ez milyen hosszú lesz. Az is befolyásolja például nekem, a méh családok 30%-a ezen a télen azért pusztult el, mert egy kicsi volt a népesség, december-január hónapban még megvoltak, és február-márciusban pedig a 30%-a elhullott, mert elöregedett méhek egyre kevesebb
0: munkát bírnak.
1: Maradt, és az már nem bírta tartani azt a fűtési szükségletet, ami a fiasítások gondozásához kellett.
0: De hallgatóknak mondom, hogy megint olyan érdekes dolog egyébként, hogy állandóan az asszállyal foglalkoztunk, és azzal ugye, hogy a börzsöny, kiszáradnak a fák, és locsolás, mezőgazdaság. Hát itt van még egy szegmense az életnek, vagy a magyar agráriumnak, amely szintén egyébként nagyon komoly dolgokat vészelhet. Úgyhogy Laci bácsi, szurkolunk. Jó, köszönöm a jelentést, és akkor beszélünk majd mindenképpen akár a karácsony felé közeledvén is. Megemlítve itt ugye természetesen a méh dolgokat. Úgyhogy kitartást kívánok. Meg azt üzenjük a hallgatóknak, hogy jó sok nógrádi termelőtől vegyenek mézet, és akkor ezzel is tudunk benneteket támogatni. Köszönöm.
1: Igen, hát erre hívtam fel én is volna a figyelmet, hogy az őstermelőknél, a méhészeknél megvan az a mézmennyiség, amivel el tudják látni a környezetüket. A vásárlók, ha közvetlenül hozzáfordulnak a méhészhez, sokkal olcsóbban, garantáltan jobb minőségben tudják beszerezni ezt a finom étket.
0: Laci bácsi, köszönöm szépen, és akkor beszélünk majd, ha van aktualitás. Jó, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, köszönjük. Hogy lehetőséget.
0: Köszönjük, mi pedig megyünk tovább a hírekkel, a zenékkel, maradjatok velünk, és hát tényleg vegyetek, pláne most már télre betározva is jó minőségű nógrádi mézet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Valassa gyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyírjesi üdülőterületet ellátó ivóvíz gerincvezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az azbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatás. Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték.
2: Időjárás.
4: Terült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
4: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Hát nem jó a helyzet, kedves hallgatók, vissza is tértünk is még a témánál maradva, vagy picit beszélgetünk a méhekről, meg a méhészekről, meg a mézről is.
1: Mi nagyjából sejtettük, igen, hogy nem pozitívan fog Laci bácsi nyilatkozni, és hogy tényleg nehéz helyzet van, és nem, tényleg nem túljuk a kilátásokra, hogy Laci bácsi mondta.
0: Igen, mert hogy ugye itt az, hogy egyrészt még nem látják, vagy nem tudják, hogy ez hogy lesz, mint ezt, abból is kiindulván, ugye, hogy ugye mivel etetni kellett a méheket a nyáron, mivel ugye nem volt miről lekapni gyakorlatilag itt a virágport, és innentől kezdve azért táplálni az egész csapatot, amellett egyébként, hogy ugye itt a méztermelés is van. Itt akkor a tél lesz a kérdés, mert akkor nincsen újítás, akkor az öregeknek kell ugye akkor a munkát elvégezni, ami ugye azt jelenti, hogy mondta az elnök úr, hogy hát ugye folyamatos

0: Tudom, hogy egyszerűen, hogy van még kedvük akár a Nógrád megyei méhészeknek így nekiindulni. Oké, hogy szenvedély meg ízét, de hogy évről évre, és akkor még eladni is, ugye az elmúlt évek meg arról voltak, azért voltak
1: ez hangosak. Ez a mezőgazdaság, Ádám.
0: Hát ez a mezőgazdaságról beszélgetős, hogy csak annak az agráriumnak az egyik szegmens a méhészet.
1: Hogy évről évre tudják, hogy mi a helyzet, semmi jó kilátás nem várható.
0: Igen.
1: És mégis belevágnak
0: el. Igen, tehát hogy itt
1: nagy
0: ugye
1: most
0: asszály, aztán ugye itt az ukránok, a kínaiak, a lobby, nem tudom, címke, mutassák meg, nem mutassák, tehát hogy ezek a évről évre való viták próbálnak valamit valahogy érvényesülni, bár azért azt lehet mondani, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy az elmúlt években például én itt Balassagyarmaton azért ha nem is a külföldi kézben lévő ilyen franchise hipermarketekben, hanem a két nagy balassagyarmati vállalkozó által üzemeltetett két nagy hipermarketben látom azért a termelői mézeket fölrakva a polcra, úgyhogy ahogy mondtuk az előbb is, főleg úgy tudjuk őket támogatni, hogyha veszünk tőlük mézet, akár
1: a
0: hipermarketben, akár pedig mézvásáron, és akkor ilyentől kezdve picit tudunk segíteni. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a tél folyamán. Talán, ahogy mondtam, akkor beszélünk velük legközelebb, amikor majd itt megindulnak a mézlovagok, és akkor bár ugye nem volt jó a szezon, de azért mégis fognak majd jótékonykodni, ezt aláírom, úgyhogy akkor ismételten az elnök úr majd remélhetőleg a vendégünk lesz.

0: reklámozott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Már majd 400 betegen segített a Salgó-Tarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működőképességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgó-Tarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitótfaluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Egy Shelby Cobra Dayton kupét 39 millió dolláron ütöttek le, költségekkel együtt 43 millió dollárért, vagyis több mint 13 milliárd forintért kelt el, ezzel megdöntve az amerikai autók által valaha elért legmagasabb árat. Az 1964-ben készült autót a legendás versenyző Carroll Hell Shelby álmodta meg. A cél a Ferrari legyőzése volt, elsősorban a hosszú távú versenyeken. Shelby 1962-ben alapította meg autómanufaktúráját. Mindössze 6 Daytona kupét gyártottak, a most elkelt a sorozat első darabja, amely 1964-ben két kategória győzelmet szerzett, és az FIA GT bajnokságban is helyezést ért el.
0: Időjárás.
9: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Közlekedés.
9: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Körögön és Váctrátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
10: Nagyot szól.
12: Szép rádiózást kívánunk a jó hallgatóknak és jó rádiózást a szép hallgatóknak. Szevasztok, megafonisták. Igen, most már azért nagyjából egy 10 percet becsöngettek, ugye? Tehát, hogy most már na, gyerekek, elindult a bulika. Ennyi, kész, ez van. Na, viszont mi egy picit foglalkozom most az Ipolyvölgyi különleges mentőkkel. Csak jelezzük azt, hogy ugye mindig azért itt szívben, meg lélekben veletek vagyunk, kedves pedagógusok, iskolások, ott vagyok veletek. Viszont egy fontos dologra kell foglalkozni. Még pedig, hogy egy kis segítséget kér a balassagyarmati székhelyű Ipolyvölgyi különleges mentők, mégpedig különféle ilyen kis építőanyagokkal és hasonlókkal lehetne őket majd megtámogatni. Elmondjam majd pontosan mindent Renner Péter kommunikációs vezető, hogy miért is, milyen módon, ugyanis megint bővült az egyik ilyen szolgáltatásuk, vagy mentési lábuk, vagy mentési portfóliójuk, ugyanis lett egy mentőautójuk, képzeljétek el. Na, tehát, igen, tehát rendesen egy ilyen mentőautós.
13: Pedig nem olcsó felszereléssel együtt egy mentőautó.
12: Igen, bár ne arra gondoljás, hogy a tesse, hogy az ilyen leghiperebb, szuperebb vonuló rohamkocsi, hanem mondjuk azért nyilván fel van szerelve, de mondjuk, hogyha van egy Duna átúszás, vagy bármifajta olyan esemény, sportrendezvény, bármi, ahol vagyok, nem ártan egy nem tudom én, 10 órányi mentőjelenlét, ügyelet, akkor ugye ilyen magá mentőket szoknak általában hívni, és akkor ott van, és akkor kész. Nyilván nem az OMS-től kapják ki a kocsikat, hanem ezt ugye ez magáncégek csinálják. És úgy tűnik, hogy akkor ezt például a Petiék is el tudják látni. Ugyanakkor a gond az, hogy nagy, tehát kell egy garázs. Ami hát nem egyszerű történet.
13: Hát akkor ne is hívjuk a Petit.
12: Nem, mert?
13: Nekem megvan a száma, Petinek együtt buszoztunk évekig, tudod, mondtam.
12: Igen.
13: Onnan pontról, amikor jártam fel, hát gyerekek, ez itt a nagy garázs, nálam Erzsébeten üres, én is biztonságban leszek, mert itt van egy mentőautó.
12: Elfér nálatok, mert mekkora garázsotok van? Ilyen nagy, egy teherautó fér bele akkora?
13: Simán befér a teherautó. Simán.
12: Na, hát igen, bár mondjuk a vonulási időt egy picit megdobja, hogyha Pest Erzsébetről kell mondjuk lejönni, nem tudom én éppen egy helyszínt biztosítani, a Vác vagy Balassagyarmat verni, ez egy másik kérdés. Lényeg, hogy beszélünk a Péterre, hogy mire van szükség. Jó, úgyhogy aki ilyen garázsok építésében jártas, vagy építési vállalkozása van, tűzépes, ilyesmi, akkor ők fülejjenek.
13: Biztos van, akinek ott áll üresen, hidd
12: el. Hát el kell bontani, tehát ezt meg kell építeni ott az ő gyarmati helyükön. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor ők keresnek egy üres garázs patakon. Nem, hát ugye ott van a minden cuccuk, ugye egy bázisuk van, ott kell egy garázs építeni. Érted? Na úgyhogy, akinek van tűzépi ilyesmi, és esetleg olcsóbban adná, vagy bontottam, gondolom ilyesmikre szeretnének egy picit a figyelmet irányítani, úgyhogy a Peti mindjárt elmondja a részleteket.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, hát egy kis aktualitással kezdjük, ami az Ipoly-völgyi különleges mentőket illeti, mert hogy hát ugye mindig mi is hírt adunk róla, hogy hát igen, valamikor január 1-én indulnak, valamikor minden nyári hétvégén indulnak útnak, mert hogy itt is, ott is, amott is hívják őket és segítségre volt szükség, ez most a hétvégén sem volt egyébként másképpen, úgyhogy ezzel kezdjük a beszélgetést majd most Renner Péterrel, az Ipoly-völgyi különleges mentők kommunikációs vezetőjével, és aztán rátérünk arra, ami az egyik legutóbbi posztjuk is volt, mert hogy beszélünk majd arról, amiről mi talán korábban szintén itt a műsorban szót ejtettünk, hogy majd bővülni fognak, mégpedig itt egyfajta plusz egészségügyi lábaz, amivel fognak tudni még több emberen segíteni. Ugyanakkor ehhez segítségre van szükség, úgyhogy akár tűzépesek, építkezési vállalkozók, bárki, aki mondjuk ilyen szegmensben dolgozik, az füleljen, mert neki segítség, jól jönne Renner Péternek. Úgyhogy Peti itt van a vonalban, és akkor picit beszélgetünk az aktualitásokról. Szia Péter, jó reggelt!
1: Szerbusz, szerbusztok, jó reggelt!
0: Szia! Na, akkor tényleg kezdjük azzal, hogy megint nem volt unalmas a hétvége. Mi történt, merre voltatok? Egy picit beszéljünk erről, ha még vannak olyan hallgatók, akik nem tudnák, hogy tényleg ez az elmúlt hétvége sem a malmozással telt számotokra.
1: Nem, tehát ez az elmúlt hétvége, a szombati nap talán ez volt az egyik legeseménydúsabb nap ebben az évben. Most volt a polgárőrnap, a megyei polgárőrnap hadparcon a motocross pályán, tehát ott voltunk kint, kivittünk két járművet az érdeklődők, hogy meg tudják tekinteni, mert volt ott egy mentőkutyás bemutató, abban segítettünk be, miután a kutyusok megtalálták a sérültetőt, elláttuk és elfuvaroztuk onnan a helyszínről. Időközben őrhalom határában volt egy nagy 10 hektáros szabadtéri fűtűz, fűbozótos éget, illetve közepén veszélyeztette már ott az erdőt a tűz, úgyhogy onnan közben a csapat egyik része az erdőtűzoltó gépkocsival kivonult egy ilyen laza kis délelőtti plusz 30 fokban történő tűzoltásra, hogy ott egy ilyen jó két órás munkával sikerült eloltani az Ipoly partot. Hát sovány igaz, hogy az idén már ott biztosan nem lesz tűz, úgyhogy ott már nem maradt, ami leéghetne. Időközben egyébként a csapatunknak egy másik része Budapesten volt a Duna átúszásnak a biztosításában.
0: A búvár kollégák, akkor ott voltak és figyeltek például.
1: Búvárok, így van, tehát ott a Pest megyei kutatómentő szolgálat, akikkel nagyon jó az együttműködésünk, ők végezték alapvetően ezt a rendezvénybiztosítást is, hát több olyan önkéntes mentőszervezet, akik együtt dolgozunk velük, többek között mi is igyekeztünk szakemberekkel segíteni, hiszen ez egy nagyon nagy feladat, ez jó néhány mentőszervezetnek az összefogását igényli, ugyanúgy, ahogy például így gyarmaton a polgárőrnapon is, ugye jó néhány polgárőrséggel együtt dolgozó szervezet is meghívást kapott erre a rendezvényre, és segítettünk. Ugyanúgy itt a Műegyetem előtti Duna átúszást is több szervezet biztosította együtt. Ott egyébként most nem emlékszem, hogy 24 vagy 25 olyan úszó volt, aki hát elsősorban a fáradtság miatt nem tudta teljesíteni a távot, nekik a vízből történő kihalászása. Alapvetően ez volt a feladat, szerencsére komolyabb beavatkozásra nem volt szükség, és hazafelé jövet, mikor a kollégák jöttek hazafelé, akkor jött a riasztás, hogy Diós Jenő külterületén egészen pontosan fönt a Börzsönybe, a Csóványos és Nagyüreg között nagyjából azt hiszem a Szabókövek vagy a Vilma pihenő környékén lábszártörés szenvedett egy kiránduló, és őket a Országos Mentőszolgálat, a Récsági Hivatásos Tűzoltók, a Börzsönyi Speciális Mentő Egyesülettel, tehát a Börzsönyi Hegyi Mentőkkel, illetve egyesületünk így a négy szervezetnek az összefogásával sikerült viszonylag rövid idő alatt pontosan felkutatni, hogy hol van, onnan egy speciális hordággyal feljuttatni Csóványosra, onnan terepjáróval lehozni a Mázsonházig, ugye az a már Diós Jenőről közúton megközelíthető, ott már a mentőgépkocsi, és akkor onnan ők szállították a Váci kórházba.
0: Akkor megint igazi tím munka volt, ha lehet ezt így mondani.
1: Az is, tehát így most nagyjából négy olyan dolog jutott szombatra, ami külön-külön is, azt hiszem, hogy elég lett volna egy napra.
0: Igen, abszolút. Na és akkor beszélünk arról, amivel azért még több idézőjebben kvázi mentési szolgáltatást tudtok ti vasatok kezdve nyújtani, nem csak ugye egyrészt a Baros-Rémati lakosok számára, hanem nyilván bárki számára, aki itt a térségben kéri a ti segítségeteket, mert hogy új mentőautóval bővültök, és talán emlékszem, hogy a legutolsó beszélgetésünk az talán még így zárult, nem Pető, hogy akkor megpendítetted azt, hogy akkor egy ilyen új lábat is el fogtok tudni indítani, akkor ez most következett be?
1: Igen, igen, tehát sikerült beszerezni a mentőgépkocsit pályázati támogatással, a felszerelést többele. Hát nagyon reméljük, hogy végre a hatósági engedély is meg fog érkezni a beüzemelésére, ezt így augusztus végére ígérték, hát ugye gyakorlatilag ez most ellik le. Itt a egészségügyi hatóságnak kell erre ugye majd a megfelelő szakhatósági engedélyt kiadni, nagyon bízom benne, hogy ez is megtörténik. Feltételnek megfeleltünk, minden szemlét sikeresen lebonyolítottak, tehát most már csak a papírt kell megvárni, és való igaz, hogy a sürgősségi betegellátásba is szeretnénk bekapcsolódni. Ehhez ugye a szakembergárdánk az már régebb óta megvan, hiszen mentőtisztünk számos mentőszakápoló, mentőtechnikus tevékenykedik az egyesületünknél, akiknek ez a megfelelő képzettségük, jogosításuk, minden egyebük megvan, és akkor hát ugye hiányzott a mentőgépkocsi, most már az is megvan, és szeretnénk majd ezt mielőbb szolgálatba állítani.
0: Na de, és akkor amiről beszélünk, hogy akkor gyakorlatilag egy garázs építésében kértek segítséget.
1: Igen, tehát jelenleg szegénykém a szabad ég alatt áll, ugyanis körülbelül 10 centivel magasabb, mint ami beférne a mentőbázisunkra, és ezért szeretnénk bővíteni a garást, garázs mellé pontosabban a most meglévő teremgarázs mellé építeni egy könnyű szerkezetes garást. Ehhez a vasvázat, vascsöveket már sikerült beszereznünk, bontottan szintén egy támogató felajánlásából, viszont a burkolathoz nagyon nagy szükségünk lenne szendvics panelre, ugye, ami a megfelelő hőszigetelést biztosítja majd, illetve egy garázskapura, hogyha ebben valaki tud nekünk segíteni, azt nagyon szépen megköszönnénk, mivel hát a gyakorlatilag a mai árak mellett a vasat is arany árban méri, tehát ha valakinek ilyen bontott szendvics panelje vagy garázsajtója van, és tud segíteni, az nekünk nagyon sokat jelent.
0: Az, hogy egyébként, hogyha van, amit nem tudom, új, nem bontott, viszont akkor olcsóbban adják, mondjuk ez is játszhat, Péter?
1: Tehát, hogy, az is játszhat, tehát,
0: annyi, hogy akkor egy picikét, hogy ma olcsóbban lehessen beszerezni, mert ezért, tényleg azért ezek jelentős költségek egyesület
1: életében. Az is egy nagy segítség nekünk, igen, ha olcsóbban tudjuk, de a legjobb, hogyha valakinek lenne elfekvőbe bontott készlet, amit nem tudna semmire használni, igazából a vasvázak is kap meg az anyagát.
0: Ja, értem, akkor tényleg ez egy jó bevált módszer volt. Úgyhogy akkor remélem, hogy ez össze fog jönni. Jó, Peti, és a mostani beszélgetésünk alkalmával, és akkor hát, ha valakik itt hallják a két vétel közöttünkben, úgyhogy szurkolunk, és akkor beszélünk, hogyha jönnek az újdonságok a részletekről. Jó?
1: Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
0: Köszönjük. Köszi, szia, minden jót neked is szurkolunk. Szia.
1: Napot, minden jót.
0: Szia, ciao. Lenner Péterre beszélgettünk, tehát az Ipolyvölgyi Különleges Mentő kommunikációs vezetőjével, és hát aki tud, az segítsen nekik. Hát Átos Anyika, hiába van itt Pestezsébeti garázs, azért nem erre gondoltak a Péterék.
2: Persze, világos tudom, én ezt egy pici poénnak gondoltam, egy lehetőségként, egy megoldásként, de fantasztikus dolog, hogy ez a mentőautó összejött, és hogy tényleg akkor rendelkezésre áll, és ezúton kérek minden hallgatót, hogy bizonyára van olyan fölösleges tégla, bizonyára van olyan fölösleges dolog,
0: inkább ilyen szendvics panel, inkább ilyen szendvics panelre van szükség, tehát ugye manapság azért az ember az tégla nem épít garást, hanem ugye vannak olyan panelek, amelyeket csak pipupaf idézőjelben összepattintod, és akkor kész, úgyhogy ahogy a Peti munka mondta, inkább ilyet szeretnének, akár bontottat, vagy hogyha van rá mód, akkor tudod, jó árosítva, nem feltétlenül az, hogy akkor szevasz bátya a felében mennyit engedsz alapon, de azért ezek sok pénzek, és ugye, hogyha itt nagyon megnullázzák magukat, akkor meg a mentési, hogy mondjam, keretből vesznek el, ami meg nekünk nem jó. Tehát józan paraszt.
2: Persze, soha nem lehet tudni, hogy kinek van szüksége.
0: Igen, hát elmondta, hogy a hétvége milyen volt, és hogy vonulások voltak, és ott is, mert Börzsönytől kezdve mindenfelé, és csak hogy ez egy szombat volt.
2: Azt még a hírekben is hallottam a Börzsöny vonulást.
0: Igen, tehát hogy menni kell, és azért
2: itt... Országos médiában is volt.
0: A dolgok nem olcsóak, ha csak egy speciális, nem tudom én tényleg, egy mentési, aprólékos dolgokra és kiegészítőkre gondolunk, úgyhogy tessék a Petéknek segíteni, hogyha tudtok. Igen, közösségi oldalon ott vannak, hogyha keressétek őket, és legyen minél hamarabb meg a garázs.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Már majd 400 betegen segített a Salgó-Tarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működő képességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgó-Tarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitót faluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Egy Shelby Cobra Dayton kupét 39 millió dolláron ütöttek le, költségekkel együtt 43 millió dollárért, vagyis több mint 13 milliárd forintért kelt el, ezzel megdöntve az amerikai autók által valaha elért legmagasabb árat. Az 1964-ben készült autót a legendás versenyző Carroll Hell Shelby álmodta meg. A cél a Ferrari legyőzése volt, elsősorban a hosszú távú versenyeken. Shelby 1962-ben alapította meg autómanufaktúráját. Mindössze 6 Daytona kupét gyártottak, a most elkelt a sorozat első darabja, amely 1964-ben két kategória győzelmet szerzett, és az FIA GT bajnokságban is helyezést ért el.
3: Időjárás.
4: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
4: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Segítsétek az Ipoly völgyi különleges mentőket, kedves hallgatók! Jó rádiózást kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk Renner Péterrel, beszélgettünk az előzőekben a csapat kommunikációs vezetőjével. Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy mi volt az elmúlt napokban? Hát volt azért bevonulás, kivonulás, felvonulás és levonulás, nagyjából ilyen sorrendben.
1: Eseménydús
0: volt, így van, igen. Viszont ugye ami fontos, hogy megint tudtak bővülni, ugye ezt mondta el nekünk a Péter, mert hogy

0: van olyan jó érzésű, jó szívű vállalkozó, aki meg tudja dobni ezt a dolgot, és meg tudja támogatni, hiszen nyilván ő is tudja, hogy erre szükség van, ez tényleg Balassagyarmatért történt, ez ott van a városban, ezt erre az autóra vigyázni kell, ezt óvni kell, és tényleg bármikor rendelkezésre tudjon állni, nehogy Isten, szükség van rá, ez kész, ez gyerekek, itt nincs mese, itt nincs.
1: Akkor beszállt a közösbe, Sanyikám?
0: Én is beszállok a közösbe simán.
1: Gondolom, persze. Arról vagy híres, hogy te így beszoktál vidék szállni. Egy fél szendvics panelt akkor megvásárolszat Pesterzsébet. Tehát a lényeg, hogy segítsétek őket, mert tényleg kell. És ugye annyi, hogy azért itt akár kivitelezői történet is és jól lőhet, mert hogy kell, és kész. És egyébként a Petiék ott vannak, minden, ugye most a Palócringen voltak kint, ugye hétvégén a polgárőrnapon, ott is megmutatták magukat, nem tudom én, tehát hogy mindig azért itt a különféle ilyen kis civil megmozdulásokon szintén ott vannak, ők biztosítják, nem tudom én, a triatlontól kezdve a Palóc Rozmáros, ugye Bátrak úszásán át nagyon sok helyen ott vannak.
0: Aha.
1: És ugye ez most ki tud egészülni az, hogy egy mentőautóval, és ugye olyan szakemberekkel, akik ugye folyamatosan képzik magukat, folyamatosan tanulnak, most már azért tudnak egy ilyen autóval egy ilyen szolgáltatást is nyújtani, úgyhogy én azt mondom, hogy nézzetek körbe, hátra van ismerős, vállalkozó, és akkor a Petéknek kicsit segíteni.

0: Csoda!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Képzelj el, egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton, a Palóc Ligetben.
8: Azonnali kezdéssel a Váci Speci járóra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
3: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
3: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Balassagyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyíresi üdülőterületet ellátó ivóvízgerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az aszbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik. Használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
2: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője.
13: Otis.hu. Közlekedés.
2: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
16: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
17: Megafon.
18: Nagyot szól.
19: Ezek voltak a 9-es hírek, jó rádiózást, és nagyon szép szeptember 1-ét kívánunk mindenkinek. Hát becsöngettek, Sanyuk, ezt azért még elmondjuk utoljára itt a reggelben, hogy ennyi szeptember 1 van. És ugye ilyenkor azért nem csak az iskola kezdése az, ami fontos, meg ovi, meg bölcsi, egyetem, meg minden, hanem hogy azért vízválasztok, hogy most megint beindul egy ilyen szezon, beindul egy ilyen görgetek.
20: Hát igen, elfogytak a nyár is
19: az
20: a végén.
19: Az élet minden oldalán beindulnak a verklik. Na,
20: jó. Hamarosan érkezik az őszi szünet, de még mielőtt jön az őszi szünet, akkor jönnek a megaslágerek, és hát Varga Bíró Tamás
19: hát is. Hát meg egy jó párszor reméljük, hogy lesz a VB-t, amíg az őszi szünet tart, vagy elkezdődik, úgyhogy ami biztos, hogy párdal, és a mai napon is jön mindjárt.

0: halál.
1: Kasszikolás, nyitunk! Jó reggelt, Varga Bíró Tamás, hello!
2: Jó reggelt neked is, minden minket hallgató drága, aranyos embernek. Egészen Endrefalvától Vácig, és még azon is túl, mindkét irányban, szerte és keresztbe. Andrew Johnson 1865 és 1869 között volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke.
1: Andrew Johnson?
2: Andrew Johnson.
1: Okay.
2: Aki az öltönyeit és az ingeit saját maga szabta és varta. Ez milyen már?
1: Az afokra foglalkozás, akkor ez volt, vagy akkor ez volt a szakmája?
2: Nem.
1: Mármint úgy, hogy...
2: Szerette.
1: Így zéből?
2: Szer kitanulta. Igen. Hobbipul.
1: Azt
2: kitanulta. Hallott, te vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és akkor varsz, szabács minta. Tudod.
1: Otthon.
2: Nekem anyukám csinálta, én imádtam, mert a varrógépnek a szíjas meghajtója, hogyha levetted a szíjat, akkor ez olyan volt, mint egy kerék, és akkor oda be lehetett ülni, és az volt az autó például. Nagyon jó volt varni, meg a szamászkrétával, azzal a rózsaszínnel, így a falat, meg a bútorokat, meg a kárpitot. Ezt azért kaptam, de jó volt. Jó volt. Igen. A földi magyaró valójában nem magyaró féle, hanem a hüvelyesek rendjébe tartozik, így a babbal és a borsóval áll közeli rokonságba. Hát hazudnak nekünk, végig hazudnak.
1: A banán meg fű!
2: Hát a banán meg fű féle, igen, és a gyümölcse bogyós gyümölcs.
1: Hát,
2: tehát a banán az egy bogyós gyümölcs. És fűféle, igen, igen. Egészen pontosan a pázsit fűféle. Így elmondanám. Igen. A kosárlabdát és a röplabdát is Massachusetts államban találták fel. Massachusetts, Istenem. Massachusetts blues. Ezt tudod?
1: Igen, de azon gondolkozom, hogy mi lehet ott?
2: Mi lehet ott? Érted? A blues, nagyon jó blues, arrafele, ugye? És mind a kettőt hallod, kosárlabdát, röplabdát, ott találták fel. Szinte elkezdték össze-vissza dobálgatni mindenféle dolgokba, halászhálóba, almás ládába, almás kosárba, mindenbe a labdát, azt akkor kitalálták a végé, hogy mi legyen belőle.
1: Köszönöm, balassagyarmati életképet osztottak veletek.
2: Na, akkor.
1: A múlt héten valamikor egy viszonylag hosszú kört tettem a bicikli úton, amely ugye elindult a Műresi Központtól.
2: Igen.
1: Végigmentem ugye ott a kijelölt sávon le az autóbuszállomásnál, ott ugye elindultam az Ipolyjáró úton.
2: Az egy világi jó
1: vagy
2: útvonal egyébként.
1: Ipoly parton, mondjuk végig, és akkor mentem ugye a Madácskor lesz mögött, és akkor kijutottam ugye a körforgalomig.
2: Igen.
1: Ahogy elhaladtam a Rekordtán pálya mellett, ami ott van ugye a régi sportcsarnokkal szemben,
2: igen.
1: Mire lettem figyelmes, hogy az indonéz, vagy Fülöp-szigeteki, vagy hát nem is tudom milyen csipet csapat bevándorló, itt dolgozó a kábelgyárban, hát olyan komoly kosármeccset toltak.
2: Nem mondom.
1: Hogy végen volt. Tudod, ideig lassítottam, mi történik.
2: Osztarabló.
1: Olyan közösségi...
2: De azok picik.
1: Igen, de most nem tudom, hogy miért. Tehát az anyag,
2: de
1: hogy
2: teljesen mindegy, mert...
1: Igen, de hogy olyan meccs ment, és ott voltak, vagy 20-an, tehát, hogy ők megtalálták itt a városban a közös pontot, az origót, igen. Az érdeklődés, hogy ott csapaták, ott nyomták a kosármeccset, és élethalára ment a harc, tehát nem csak úgy, gyere, ezt akkor dobálgassunk. Rengeteg, ki, hogy faltolt, minden.
2: Gyerekek,
1: nagyon durva
2: sportmenedzserek gyarmaton, csináltok már egy részét egy sport labda csapat. Balassa gyarmat lenne a csapat neve is, ilyen indonéz meg filippino emberekkel.
1: Igen.
2: Tehát, az hogy tök jó lenne, nem?
1: És megtalálták maguknak azt, hogy tudnak közösséget élni.
2: Nagyon jó.
1: És ott rendesen ment a... Csak hogy néztek, de mozgó mondom, ma?
2: Na tessék.
1: Igen, ott csapatják.
2: Nem ezt kell csinálniuk. Nem azt mondták, hogy ezt fogják csinálni. Ugye? Hogy bejönnek és elveszik a kosárlabda pályáinkat.
1: Látod? Ez történik.
2: És akkor ez történik, ugye?
1: Legalább valaki használja.
2: Már normálisat kosarazni se tudunk, mert indonézek vannak minden.
1: Használja valaki.
2: Igen, igen. A tűzhangyák tutajokat képezve élik túl az áradásokat. Tutajokat. Nem építenek, összekapaszkodnak, egész kolóniák kapcsolódnak össze ilyen lebegő tömegekké, a királynővel középen, aki biztonságos ott középen. Igen. És ráadásul a tutaj szerkezete öngyógyító. A hangyák folyamatosan átrendeződnek, hogy kitöltsék a réseket, ha egy-két hangya kihull. És a mérnökök évtizedek óta tanulmányozzák ennek a geometriai működését, hogy betekintést nyerjenek ennek az önszerveződő folyamatnak a működésébe. Érted? Tehát, hogy,
1: tudom, én hogy ezt láttam valami David Attenborough-s filmben, valahol igen, megvan nekem ez.
2: Hogy a tudósok tanulmányozzák az öngyógyító mechanizmust. Ezért, mert ugye a bogáncs volt a tépőzárnak az atya. A szellemi, az ötlet az a bogáncsból származik, ahogy a ruhán megtapad. És hogy mennyi mindent tanulhatnánk már így még
1: természettől.
2: Igen. Igen. Igen. Hát amíg élünk, ez egy átkötés lett volna, nem tudom mennyire sikerült, de a következő hír az, hogy a párizsi katakombák több mint 6 millió ember földi maradványait tartalmazzák. Én nem mennék oda.
1: Én is.
2: Én nagyon kíváncsi lennék rá. Ilyen hekatombáktól, ilyen kis koponyákból, meg csontokból kirakott
1: halmok,
2: meg oszlopok, meg minden. Engem ez érdekelne. Te írtózol ezektől?
1: Nem.
2: Én nem. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy én nem hiszek a kísértetekbe is. Nem félek a halottaktól, mert 56 év tapasztalata azt mondatja velem, hogy csak az élők bántanak.
1: Ez így van.
2: Igen. Igen. Kleopátra és Marcus Antonius alapított egy exkluzív ivóklubot.
1: Piás volt ez is mind a kettő, mi?
2: Az volt mind a kettő.
1: Látjátok, mindenki iszik volt neve. A ködény.
2: Na. Utánozhatatlan májak. Ez volt a neve. Ez, öcsém, hát ez egy punk együttes név, nem?
1: Igen.
2: Utánozhatatlan májak. De hogy rendesen ez volt a neve, tehát ugye latinul, igen, ez volt a neve, hogy utánozhatatlan májak. Nem csak így, ez a rendes fordítása. És akkor ilyen orgiákat tartottak, meg ilyen ivós bulikat. Szerintem. Mit csináljanak, nem? Igen. Ha mindenük megvan, ugye? Hát, na, Istenem. Jó, ez csak egy kis érdekesség, nincs lényege, de a penicillint először úgy nevezték, hogy penészlé.
1: Penészlé?
2: Penészlé. De most tényleg, hogy miért nem lehet a dolgokat úgy nevezni, ahogy vannak, nem?
1: De.
2: Tehát erről a penészléről egyébként van egy szörp család, és annak én egyetlen szörpjét még eddig nem ismertem, de megvettem, mivel muszáj volt, mert éppen szörpözni akartunk Lillával, és már vettem ásványvizet is, de a szúrósabb fajtát már minden nagyon jó. Egyetlen egy szörp volt Rimócon, egyébként a szociális boltba. Igen. Pisztácia szörp.
1: Én imádom a pisztáciát.
2: Nagyon.
1: De a pisztáciás fagyi, de mondani úgy,
2: én
1: hogy
2: én szeretem.
1: Én nem szeretem. De hogy leülök, én tonnákat bírok megenni. Tehát nem bírom abba hagyni egyszerűen, és a világ összes pénze se lenne elég, hogy ezt én pisztáciára tudjam költeni.
2: Persze.
1: Mert hogy egy brutál drága, nem tudom, 8-10 ezer forint egy kiló szem. Tehát,
2: hát iszonyat, nem tudom, de két kicsi zacskó most is van nálam.
1: Iszonyat, és hogy mondom, én imádom.
2: Nálam mindig van egy zacskó pisztáciatosó.
1: Pisztáciás csokik, meg pisztáciafagyi, meg
2: nem pisztáci... Nem a szénsemer.
1: Nem
2: mert
1: szeretem.
2: Nem pisztácia íze van.
1: Igen, olyan...
2: Másnak eszem akkor, de nem pisztációnak.
1: Igen.
2: Na de most várjál, tehát kérdeztem, hogy hol vannak a szörpök, és mondták, hogy hogy ott vannak, mondták, de már csak egyfajta van. És akkor oda mentem, láttam pisztácia, és mondta az eladó, és hogy ha megtenné, hogy ha megkóstolta, mondja már rá, hogy milyen. Jó. És akkor visszamentem másnap, és akkor mondtam, hogy közös sokan tetszik, tudni még a gyerekkoromban nem volt ilyen, hogy tusfürdő. Vagy volt, csak nem vettünk, szappannal fürdöttünk. És amikor a szappannal így bekentem magam, és utána a kádvízbe így megmerültem, az leolvadt rólam,
1: hasonló ez.
2: Följöttem, és mindig egy kicsit nyeltem a vízből, így, na olyan. És nem hiszed el, Lillának ízlik.
1: Faj, ne,
2: én nem tudom hallani.
1: Ez egyébként ez is ilyen nekem, a levendula szörp.
2: Az kéne válható.
1: Az olyan...
2: Az kegyetlen. Szappan.
1: Az kegyetlen.
2: Az szappan.
1: Hogy lehet ezt nem meginni?
2: Lehet. Az öblítő.
1: Hát én nem tudom, komolyan mondom.
2: Nem, tehát, hogy ez meg kéne tényleg.
1: Megiszolod, és akkor tényleg elindul egy 14 perces kímélő program benned.
2: Igen.
1: Mert tényleg ilyen...
2: Igen. Mi?
1: Nem!
2: Igen.
1: Fúj!
2: Igen. Lágyabbá, sejmesebbé teszi az ízelő bimbóidat. A hangodat.
1: Jó,
2: na, akkor ezen a lágy sejmes hangon mondom azt, hogy alig várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
4: Valas a gyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyíresi üdülőterületet ellátó ivóvízgerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az aszbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték.
0: Időjárás.
4: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
3: Közlekedés.
4: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: csinálod. Passziánsz, passziánsz. Kedves hallgatóink, ennyi volt a szeptember elsői startmenünk, a 2596. adás volt. Ez jó, hogy le fog maradni a 2600-ról, mint drága Nóring, de hát ez van. Most egyébként is más elfoglaltsága van, de elvileg majd a jövő héten megint lesz. Annyit pontatok. Ennyi. Kész. Sanyika, na menjünk akkor, itt a vége tényleg.
1: Jó, hát köszönjük tényleg a figyelmet, és akkor holnap 6 óra után egy picivel jövünk. Tudjátok, az ingyenes webelszámunk 0-36-66-22-62, meg hát üzenetet tudtok pedig 0-35-95-7-95-7, és az üzenet a csodák. Bocsánat, csak itt a telefonon egy picit elcsúszott.
0: Olyan, nem látsz, Sanyikám? Gyerünk már.
1: A csodák akkor történnek, amikor abba hagyod az aggódást a jövőd miatt.
0: Akkor senki se szorongjon a klíma miatt, jó? Mint olyan, mint klímaszorongás, engedjük el, csak akkor jönnek az álmok, meg a megoldások, meg minden.
1: Jó. A Jóisten velünk van, a Jóisten vigyáz ránk, meg hát ránk is számíthatok.
0: Igen, főleg rád, Karvas Hanyi. Na jó, van, nagy tapsot innen mindenkinek, és akkor reggel jövünk, szevasztok!
1: Köszönjük a figyelmet, pacsi puszi, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Reklám.
4: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
9: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
10: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
11: Reklámot hallottak.
12: 10 óra van.
11: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Már majd 400 betegen segített a Salgótarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működőképességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgótarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitótfaluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Egy Shelby Cobra Dayton kupét 39 millió dolláron ütöttek le, költségekkel együtt 43 millió dollárért, vagyis több mint 13 milliárd forintért kelt el, ezzel megdöntve az amerikai autók által valaha elért legmagasabb árat. Az 1964-ben készült autót a legendás versenyző Carroll Hell Shelby álmodta meg. A cél a Ferrari legyőzése volt, elsősorban a hosszú távú versenyeken. Shelby 1962-ben alapította meg autómanufaktúráját. Mindössze 6 Daytona kupét gyártottak, a most elkelt a sorozat első darabja, amely 1964-ben két kategória győzelmet szerzett, és az FIA GT bajnokságban is helyezést ért el.
12: Időjárás.
13: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
12: Közlekedés.
13: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
14: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
14: Megafon.
15: Nagyot szól.
17: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép napot mindenkinek. Szeptember 1-e van, de a nyár hangulatát még nem kell elengednünk. Most egy olyan dallal kezdjük a mai kirakatot, amely egyszerre lendületes, érzelmes és nagyon ismerős érzést fogalmaz meg. One Republic, Nobody, a zenekar 2024-ben megjelent slágere. Arról szól, hogy bármi történjen is, van valaki, aki mellettünk marad. Kezdjük tehát a szeptembert egy kis One Republic slágerrel, jön a Nobody itt a Megafonban.

tortilla pizza a mai receptrovatban érdemes kipróbálni. A diéta egyik legnehezebb pontja a pizza elhagyása, de ezt be lehet építeni a diétánkba, hiszen nagyon-nagyon finom és egészséges. Kell hozzá egy darab tortillalap, 6 deci paradicsomszósz, 4,5 deka reszelt mozzarella, bazsalikom, egy teáskanál olívaolaj, egy kis só, illetve egyéb feltétizlés szerint. Serpenyőben magas hőfokon melegítsük fel az olajat, majd vegyük vissza közepesre, és töröljük ki finoman papírtörlővel, helyezzük a tortillalapot a serpenyőbe, és egyenletesen kenjük szét rajta a paradicsomszószt. Majd szórjuk rá a sajtot egészen a széléig, ezután finoman sózzuk, majd szórjuk rá a bazsalikomot és egy leletnyi olívaolajat. A pizzát ezután tegyük a sütőbe, és addig pirítsuk, amíg a sajt megolvad, és barnulni kezd, frissen, ropogósan tálalhatjuk, nagyon finom, érdemes kipróbálni.

Egyed, Egon, illetve Farkas nevű hallgatóink ünneplik ma a névnapjukat, sok boldogságot nekik. Megnézzük már is, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Az Egyed görög-magyar eredetű név, az Egid név rövidülésének a régi magyar olvasata. Jelentése egyetlenke, illetve pajzs hordozó. Az Egon férfi név germán eredetű, német név, melynek jelentése kard, erős és merész. A Farkas régi magyar személynév azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A Farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják, melynek jelentése a szó maga. Nekik szól a következő Megasláger a Megafonban.

Minden idők legnagyobb slágerei között megyünk tovább a menü ajánlóval, mit érdemes ma ebédelni Széchenyben a Bársony vendéglőben. A mai ajánlat csontleves házi tésztával, lencsefőzelék sertéspörkölttel, párizsi csirkemell steak burgonyával és kovászos uborkával, leszenye Hubert panzió a mai ebéd kömény magleves tojással és krutonnal, tyúkhúsleves, csirkemell brokkolival és sajta besütve, rizssel hasábbal salátával, sertés rostélyos erdei gombákkal, rizssel burgonyatocsnival és salátával, csoki gombóc mákkal vagy édes morzsával szórva, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei.

0: Gyors közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek tovább a slágerek. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, illetve jó munkát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Képzelj el, egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palócligetben. Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
0: 11 óra van!
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüstfársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László, a tárca vezetője. A pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen, írta. Hangsúlyozta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amelynek során előfordult, hogy a kiválasztás ajánlás vagy ismerettség alapján történt, és emiatt több kiváló szakember nem jelentkezhetett a posztra. Gajdos László kiemelte, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. Szlovákia felé rendkívüli aszálysújtja, a helyzet az előző héthez képest ismét romlott. Az ország területének nagy részén a heti csapadék mennyiség nem érte el a 2 millimétert. A talaj mélyebb rétegeiben továbbra is az ország mintegy 2/3-án tapasztalható rendkívüli szárazság. Jelenleg az eperjesi és a kassai kerületben, valamint helyenként Közép- és Nyugat-Szlovákia déli részén is rendkívüli aszály uralkodik. A talaj relatív nedvesség tartalma főként Szlovákia déli felében, helyenként pedig az északi ország részben is 10% alatt van. Ez összességében az ország területének mintegy 2/3-át jelenti, tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Több mint 3 kilométeres hamufelhőt lövelve a magasba kitört egy indonéziai vulkán. Az Észak-Szumátrán található 2460 méter magas tűzhányó az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a kitörés pedig 1 órán át tartott. A hatóságok néhány napja lezártak egy környékbeli kempinget, azonban egyelőre nem rendelték el a térségben élők kitelepítését. A katasztrófa védelem felszólította a helybelieket és a turistákat, tartsanak legalább 3 kilométeres távolságot a helytől, valamint felhívta a figyelmet a kitörést kísérő vulkáni iszapárra, az úgynevezett lahárra is.
5: Időjárás.
4: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
6: Közlekedés.
4: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váczkátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
8: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra, Réde Ireni a mikrofonnál, ez továbbra is a kirakat. Most egy brit DJ és producer, Joel Corey következik, aki a 2020-as évek egyik meghatározó dance-pop előadója. A Be Alright 2022-ben jelent meg, és tipikus Joel Corey dal, energikus house alap, könnyen megjegyezhető refrén, és egy pozitív üzenet bármilyen helyzetben is vagyunk. Higgyünk abban, hogy minden rendben lesz. Érkezik tehát Joel Corey itt a Megafonban.

Napi horoszkóp rovatunk következik a kirakatban, kezdjük a kosokkal. Valaki tán udvarolgat önnek, avagy ha ön az erősebb nem tagja, akkor csábítóan lép fel önnel szemben, ám ön még csak tudomást sem akar venni a közeledéséről, pedig nem sokáig állhat ellen a kísértésnek. Kedves Bika, itt az ideje annak, hogy végre kipihenje magát. Ha azonban ön fizikai munkát végez a hétköznapokon, akkor a mai napon egy kellemes könyv lehet az ön igazi társa. Kedves ikrek, úgy érzi, mintha kicserélték volna. Valóban, teljesen másként éli meg és értékeli a dolgokat. Ennek az oka az is, hogy ön is egészen más körülmények közé került, vagy egy közeljövőben bekövetkező változást érez már is magában. Nézzük, milyen nap vár a rákokra. Őrizze meg a hidegvérét, kedves rák, lassan-lassan ön is belátja, hogy aki ellent mond önnek, az nem feltétlenül az ellensége, még az is lehet, hogy a jelenléte inkább kihívás, mint sem támadás. Nézzük az oroszlánokat, nekik mit jósolnak a csillagok a mai napra. Fordulatokkal, izgalmakkal és persze érzelmekkel teli nap vár ma önre. A kapcsolat házán átvonuló hold hozhat az életébe friss áramokat, izgalmas, új, másféle embereket. Kedves szűz, rengeteg a teendője, ezért még a mai napot is munkával akarja tölteni. A családja erről természetesen szeretné lebeszélni. A mai napon engedje, hogy a szorgalma helyett a kalandvágya győzedelmeskedjen. Hamarosan folytatjuk tovább a mérlegekkel, előtte folytatódnak a megaslágerek.

És ahogy ígértem, folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a mérlegekkel. Nézzük, hogy milyen nap vár önökre, kedves mérlegek. A mai nap csodálatosnak ígérkezik. Most még azt sem bánja, amit máskor sérelmez talán, hogy a társa inkább a sportnak hódolna. A mai napon ön is igen energikusnak érzi magát, ahhoz, hogy kipróbáljon valami fizikailag is megerőltetőt. Kedves Skorpión, nem kellene elhamarkodott következtetéseket levonnia ma abból, hogy valaki önnek nem szimpatikus módon viselkedik vagy öltözik. Néha egy szorosnak ígérkező kapcsolat is kezdődhet teljes ellenszenvesség érzésével. Nézzük a nyilasokat. Már nagyon unja, hogy folyton ön találják meg bűnbaknak, ha valami baj van. Sajnos úgy látszik, rosszul mutatkozott be egy közösségben, és ez bizony azzal jár, hogy a továbbiakban is így fogják önt számon tartani. Ha változtatni akar a megítélésén, akkor nagyon nagyot kell fordítania a viselkedésén. Kedves Baka, jegyében járó Mars ma az Uránusztól kap kedvező fényszöget. Igaz, ez csak egy lehetőséget jelez, de ha tesz érte és kihasználja kedvező hatását, akkor ma valami nagyot is alkothat. Nézzük, milyen nap vár a vízöntőkre. Önnek különösen segít ma a hold abban, hogy széppé, mi több varázslatossá tegye magát. A hold ilyen állása másoknak is segít abban, hogy a frizurájukat szépítsék, a hajukat erősítsék. A haj, különösen a nőknél a régiek szerint, varázserővel bíró boszorkányos eszköz. Végezetül pedig, kedves halak, a legjobban ma akkor járhat, ha nem tervez be semmit, hanem hagyja, hogy az események magukkal sodorják.

Minden idők legnagyobb slágerei között megyünk tovább a menü ajánlóval, mit érdemes ma ebédelni Széchenyben a Bársony vendéglőben. A mai ajánlat csontleves házi tésztával, lencsefőzelék sertéspörkölttel, párizsi csirkemell steak burgonyával és kovászos uborkával. Leszenye Hubert Panzió a mai ebéd kömény magleves tojással és krutonnal, tyúkhúsleves, csirkemell brokkolival és sajta besütve, rizssel hasábbal salátával, sertés rostélyos erdei gombákkal, rizssel burgonyatocsnival és salátával, csoki gombóc mákkal vagy édes morzsával szórva, grillezett camembert sajt steak burgonyával és áfonyalekvárral, illetve rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
1: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
1: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
0: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
0: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 1-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Balassagyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyíresi üdülőterületet ellátó ivóvízgerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
4: A gerincvezeték a nyíresi üdülőtől folyamatosan egy új nagy teljesítményű vezeték lesz. Itt egyébként minden olyan ingatlanhoz, akinek volt vízellátása, mert ugye a másik irányból, tehát a távol irányából ott voltak ilyen kisebb vezetékek, ő nekik a bekötés az meg fog történni az ingatlanjukra, az, aki pedig most már rá fog majd tudni csatlakozni erre a gerincvezetékre, ők majd novemberben tudnak csatlakozási igénnyel élni a DMRV felé, tehát ez egy jelentős komfortnövekedés lesz a nyíresi üdülőterületen, azon túl, hogy új rácsatlakozások is lesznek a víznyomásban és a vízminőségben is jelentős javulás fog történni.
3: Már majd 400 betegen segített a Salgó-Tarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működő képességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgó-Tarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Andrássy Péter kardiológiai laborvezetőt hallják.
5: Ennél a beavatkozásnál azon kívül, hogy technikailag ez megfelelően legyen elvégezve, tehát szépen kinyissuk az eret, az nyitva is maradjon, helyreálljon a véráramlás a szívizomba, az sem mindegy, hogy ez mennyi idővel az elzáródás után következik be. Egyes nemzetközi statisztikák szerint minden félórás késedelem a szívizom infarktusnak, koszorú megnyitását tekintve körülbelül 7%-kal növeli a halálozásnak a rizikóját. Tehát magyarul, ha például Széchenyben, vagy Pásztón, vagy Salgó-Tarjánban valaki megkapja az infarktusát, nem mindegy, hogy 20-30 percen belül itt van a kórházba, és itt praktikusan 20 percen belül már a katéterezést csinálva megnyithatjuk az eret, vagy pedig egy mentőt hívnak, és akkor a mentő vagy megállapítja, hogy infarktusa van, vagy nem. Esetleg behozzák ide a Nógrád megyei kórházba, itt megállapítják, hogy infarktus van, és át kell szállítani utána Budapestre. Ugye régen ez volt a gyakorlat, amíg áprilisig ez a labor meg nem nyílt.
3: nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az azbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitótfaluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Ismét kikapott Nógrád vármegye MB3-as labdarúgó csapata, a Salgótarján az utolsó helyen álló Tiszafüreddel sem tudott megbirkózni, még a mérkőzés előtt lemondott a vezetőedző, aki már korábban azt jelezte, hogy a klub nem áll készen a bajnokság megkezdésére, mert a keretet nem sikerült feltölteni.
1: Időjárás.
3: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Közlekedés.
3: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váctrátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
6: Indul az újabb óra, déli hírek után járunk, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. A nyár emlékeit még nem kell elengednünk. Most egy olyan dallal kezdjük az órát, amelynek már a címe is visszahozza a napsütést. Ez a The Corstól a Summer Sunshine. Az ír testvér zenekar a The Corst a 90-es években vált világszerte ismerté, azzal a különleges hangzással, amelyben a pop-rockot ír népzenei elemekkel ötvözték. A zenekart négy testvér Andrea, Sharon, Caroline és Jim Corr alkotja. A Summer Sunshine 2004-ben jelent meg. A könnyed napfényes hangulatú felvétel tökéletesen idézi fel a nyári szerelmet és azokat a pillanatokat, amelyeket még szeptemberben is jó egy kicsit tovább őrizni. Jöjjön tehát a The Corst és a Summer Sunshine itt a Megafonban.

Egyed, Egon, illetve Farkas nevű hallgatóink ünneplik ma a névnapjukat, sok boldogságot nekik. Megnézzük már is, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Az Egyed görög-magyar eredetű név, az Egid név rövidülésének a régi magyar olvasata. Jelentése egyetlenke, illetve pajzs hordozó. Az Egon férfi név germán eredetű, német név, melynek kijelentése kard, erős és merész. A Farkas régi magyar személynév azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A Farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják, melynek jelentése a szó maga. Nekik szól a következő Megasláger a Megafonban.

Kezdett filmajánló rovat a kirakatban, benne pedig egy jó kis francia vígjátékot ajánlok a figyelmükbe. Érdemes megnézni a Hirtelen mennyasszony című filmet. Benoît újra és újra eladósodik, és mindig a gazdag szüleihez fordul segítségért. Az utolsó alkalommal viszont az édesanyja nemet mond neki, így a férfi kénytelen hazudni. Azt állítja, hogy megházasodik. Az örömszülők meghívják a fiatalokat hétvégére a marokkói nyaralásukra, így Benoît kénytelen egy álmenyasszonyt találni, mivel beugró barátnője az utolsó pillanatban visszakozik a reptérre menet, a férfi felbéreli a taxisofőrjét, hogy játssza el a mennyasszonyát. A nagyszájú lány azonban gyorsan rémálommá változtatja a hétvégét, és Benoît kénytelen újabb és újabb hazugságokat kieszelni, hogy ne bukjon le a szülei előtt. Igazi tipikus francia vígjáték, érdemes megnézni a Le Rose élőt, avagy a Hirtelen mennyasszonyt.

0: nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
0: Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az aszbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Ismét kikapott Nógrád vármegye MB3-as labdarúgó csapata, a Salgótarján az utolsó helyen álló Tiszafüreddel sem tudott megbirkózni, még a mérkőzés előtt lemondott a vezetőedző, aki már korábban azt jelezte, hogy a klub nem áll készen a bajnokság megkezdésére, mert a keretet nem sikerült feltölteni. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László, a tárca vezetője. A pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen, írta. Hangsúlyozta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amelynek során előfordult, hogy a kiválasztás ajánlás vagy ismerettség alapján történt, és emiatt több kiváló szakember nem jelentkezhetett a posztra. Gajdos László kiemelte, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. Több mint 3 évszázada fekszik a Gibraltári szoros mélyén a brit haditengerészet egyik legértékesebb elsüllyedt hajója, a HMS Sussex. A 17. századi hadihajó fedélzetén a becslések szerint 10 tonna arany és ezüst lehetett. Állítólag jelentős mennyiségű aranyat szállított II. Viktor Amadés szavoljai hercegnek. A pénzzel akarták elérni, hogy a herceg továbbra is a Franciaország ellenharcoló szövetség oldalán maradjon a 9 éves háborúban. A hajón tartózkodó 550-560 ember közül ketten élték túl a katasztrófát. A roncs körülbelül 800 méteres mélységben fekszik, vagyis a megtalálása és feltárása önmagában is komoly technikai feladat. Több mint 3 kilométeres hamufelhőt lövelve a magasba kitört egy indonéziai vulkán. Az Észak-Szumátrán található 2460 méter magas tűzhányó az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a kitörés pedig egy órán át tartott. A hatóságok néhány napja lezártak egy környékbeli kempinget, azonban egyelőre nem rendelték el a térségben élők kitelepítését. A katasztrófa védelem felszólította a helybelieket és a turistákat tartsanak legalább 3 kilométeres távolságot a helytől, valamint felhívta a figyelmet a kitörést kísérő vulkáni iszapárra, az úgynevezett lahárra is. Miller Dávid nagy döntést hozott, egy időre Tájföldre költözött, hogy kiszakadjon a megszokott környezetéből és egyfajta lelki nagytakarítást tartson. A színész műsorvezető az Instagramon mesélt arról, mi vezetett a különleges lépéshez. A 30 éves sztár elmondása szerint körülbelül 5 éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki nagytakarításra. Az utóbbi időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá.
3: Időjárás.
0: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: Közlekedés.
0: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kellemes szeptembert, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, ez itt továbbra is a Kirakat. Ha vannak dalok, amelyek hallatán az ember azonnal visszarepül egy picit a múltba, akkor a következő szám biztosan ilyen. A brit fiúcsapat a Five a 90-es évek végének egyik legsikeresebb pop formációja volt. Olyan slágerekkel kerültek a slágerlisták élére, mint például az Everybody Get Up vagy a Keep on Moving. A Don't Wanna Let You Go 2000-ben jelent meg, a dal a Five megszokott energikus pop hangzásánál valamivel érzelmesebb oldalát mutatja meg, egy olyan kapcsolat történetét meséli el, amelyet az ember semmiképpen sem szeretne elveszíteni. Szeptember első napján tehát jöjjön egy igazi ezredfordulós popemlék, Five Don't Wanna Let You Go itt a Megafonban.

Napi könyvajánló rovatunkkal folytatjuk tovább. A kirakatott két könyvet ajánlok ma a figyelmükbe. Az első Unhart könyve, Hercule Poirot titkos magánélete, Agatha Christie rajongóknak kötelező. Ilyen lenne, ha élőben találkoznánk vele. A szerző Poirothoz méltó precizitással tanulmányozta Agatha Christie 33 regényét és 56 novelláját, amelyben a legendás nyomozó színre lép. Ínyenc ízlés, szemérmes privát kapcsolatok, rejtélyes különc viselkedés, ki volt valójában Hercule Poirot? Olyan ember portréja, aki annyira izgalmas, mint az általa megoldott agyafúrt gyilkosságok, ez nem más, mint Hercule Poirot titkos magánélete Enhártól. A másik könyv pedig nem más, mint Mick Herontól az utolsó befutók. Leszerelt kémek a saját szakállukra nyomoznak, karrierjük kezdetén a brit titkos szolgálat legjobbjai címére pályázhattak, ám egy hiba miatt parkoló pályára kerültek. Felejthetetlen karakterek, szatirikus kémtörténet, a kémtörténetek rajongóinak ajánlom Mick Herontól az utolsó befutók című könyvét.

mindenkinek, Réde Irene a mikrofonnál, ez itt továbbra is a Kirakat. A megaslágerek között Madács Mózis ajánlóval megyünk tovább. Balassagyarmaton a délután folyamán megnézhetik 2-től a Momót a gyerekekkel. Szintén 2-től, illetve 4-től Ted és a csodalámpa egy animációs film. Vájána az élő szereplős változat 3D-ben 2:30-tól. Odüsszeia 4:45-től. A pasi gyerekkel jön egy jó kis vígjáték 4 órától. Lesz egy horrorfilm is, az Insiders köztünk járnak 4:45-től. Megnézhetik a Pókembert is, Vadonatúj nap 17:30-tól 3D-ben. A Szeretet, ami megmarad, egy családi film 6 órától. Az Oak Street vége szintén 6-tól. 6:45-kor vetítik Jason Statham filmjét, az Zendülést, 8-kor pedig Balszerencse akcióban Kiválasztottak és Kutya, Csillag, Kép, valamint 8 lábú követők. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László, a tárca vezetője. A pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen, írta. Hangsúlyozta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amelynek során előfordult, hogy a kiválasztás ajánlás vagy ismerettség alapján történt, és emiatt több kiváló szakember nem jelentkezhetett a posztra. Gajdos László kiemelte, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. Szlovákia felé rendkívüli aszálysújtja, a helyzet az előző héthez képest ismét romlott. Az ország területének nagy részén a heti csapadék mennyiség nem érte el a 2 millimétert. A talaj mélyebb rétegeiben továbbra is az ország mintegy kétharmadán tapasztalható rendkívüli szárazság. Jelenleg az eperjesi és a kassai kerületben, valamint helyenként Közép- és Nyugat-Szlovákia déli részén is rendkívüli aszály uralkodik. A talaj relatív nedvesség tartalma főként Szlovákia déli felében, helyenként pedig az északi ország részben is 10% alatt van. Ez összességében az ország területének mintegy kétharmadát jelenti, tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Több mint 3 kilométeres hamufelhőt lövelve a magasba kitört egy indonéziai vulkán. Az Észak-Szumátrán található 2460 méter magas tűzhányó az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a kitörés pedig egy órán át tartott. A hatóságok néhány napja lezártak egy környékbeli kempinget, azonban egyelőre nem rendelték el a térségben élők kitelepítését. A katasztrófa védelem felszólította a helybelieket és a turistákat tartsanak legalább 3 kilométeres távolságot a helytől, valamint felhívta a figyelmet a kitörést kísérő vulkáni iszapárra, az úgynevezett lahárra is.
3: Időjárás.
5: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
5: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váckátóton, valamint a 2-es úton Szendehelynél.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, délután 4-ig Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek. Szeptember első napján jön egy kis spanyol lendület. Chanel neve 2022-ben vált világszerte ismerté, amikor Spanyolországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon a Slow Mo című dallal. A kubai születésű, Spanyolországban élő énekesnő, táncos és színésznő a versenyen fantasztikus showval lépett színpadra, és végül a harmadik helyen végzett, a zsűrinél pedig első lett. Szóval érkezzen egy jó kis spanyol energia, érkezik Chanel és a Slow Mo itt a Megafonban.

Mozgásra fel jön a napi életmód rovat a kirakatban. A rendszeres lépcsőzés egyik legközvetlenebb előnye, hogy segíti a fogyást, hiszen a lépcsőzés egy olyan aerob gyakorlat, amelyet könnyen hozzáadhatunk a napi rutinunkhoz, nem mellesleg még kalóriát is égethetünk a segítségével. Ez a lépcsőzés megnövelheti a kitartásunkat, erősítheti a csontjainkat és az izmainkat, és fokozza az állóképességünket. Amikor lépcsőzünk, akkor javul a szervezet maximális oxigénfogyasztása, és ez fokozza a szív- és légzőszervek egészségét. A szív egészségét úgy javítja, hogy fokozza a vérkeringést, illetve megemeli a jó koleszterin szintjét a szervezetben. Segíthet megnövelni az izmok és csontok erejét is, illetve az ízületek megerősödését is elősegíti. A rendszeres mozgás segít az elme felfrissítésében, mivel a testmozgás endorfin hormonokat szabadít fel a szervezetben, ez boldogságot eredményez. Hamarosan folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat, előtte zene.

Miért érdemes lépcsőzni, mozogni? Ezzel folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat a kirakatban. A lépcsőzéssel akár kétszer annyi kalóriát is elégethetünk, mint a futással, és háromszor annyit, mint a gyaloglással. Amikor lépcsőzünk, akkor gyorsabban lélegzünk, ez pedig magasabb pulzus számot eredményez. Ez viszont javítja a szervezetben az oxigén mennyiséget és annak áramlását, ami pedig növeli a tüdőkapacitás hatékonyságát. Egy tanulmány szerint azok a személyek, akik kettes típusú cukorbetegségben szenvednek, de rendszeresen lépcsőznek, csökkenthetik a magas vércukorszintjüket, hiszen a testmozgásnak egyfajta vércukorszint szabályozó ereje és hatása is van. Végül pedig 30 éves korunktól kezdve az izomtömegünk csökken, a testmozgás, így a lépcsőzés is javítja az izomerőt, csökkentve ezzel is az elesések és a sérülések kockázatait. A rendszeres testmozgás segíthet az aktívabb és függetlenebb életmód kialakításában és fenntartásában.

becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
4: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21!
4: Számolj utána!
5: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
7: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád!
8: Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós!
7: Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
0: 15 óra van!
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy minden feltétel teljesült tegnap ahhoz, hogy hazahozhassanak 6000 milliárd forint uniós pénzt. Vitézi Dávid szerint teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás jusson el Magyarországra. Miller Dávid nagy döntést hozott, egy időre Tájföldre költözött, hogy kiszakadjon a megszokott környezetéből és egyfajta lelki nagytakarítást tartson. A színész műsorvezető az Instagramon mesélt arról, mi vezetett a különleges lépéshez. A 30 éves sztár elmondása szerint körülbelül 5 éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki nagytakarításra. Az utóbbi időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
0: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
6: Nyékiautóház.hu.
2: Közlekedés.
0: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Körögön és Váctátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
6: Nagyon szól.
0: Indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van, és most jöjjön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus. Mariah Carey Fantasy az 1995-ös Daydream album nyitódala, amelyben az énekhang mellett azt a könnyed játékos oldalt is megmutatja Mariah, amely később is meghatározta a pályafutását. A dal különlegessége, hogy a hip-hop és a pop hangzását ötvöz. A Fantasy hatalmas siker lett, Mariah Carey pályafutásának egyik meghatározó slágere, és ha már a 90-es éveknél járunk, maradunk is ebben az évtizedben. Mariah után érkezik Jennifer Page a Crash című dallal.

nagyvilág rovata kirakatban, benne pedig az egyiptomi piramisokkal fogunk ma foglalkozni. Egyiptomban több mint 130 piramist tartanak nyilván. Egy elmélet szerint a piramisok építésénél használt óriási kőtömbök mozgatása érdekében felvizezték az azokat szállító szán előtt a homokot, egy másik teória szerint pedig farudak segítségével görgették a köveket. A piramisokat fehér csiszolt mészkővel fették be. A kövek többsége az évezredek során leesett, vagy elhordták a területet később elfoglaló arabok, akik többek között mecsetépítéshez használták fel. És a közhiedelemmel ellentétben nem rabszolgák, hanem fizetett munkások építették. A 2,3 millió kőtömbből álló Keopsz piramis közel 6 millió tonnát nyom. Ha valóban 20 év alatt épült fel, a munkásoknak naponta 800 tonnányi kőtömböt kellett a megfelelő helyre tenniük. Hamarosan folytatjuk tovább a piramisokkal, előtte zene.

meg a slágerek között, nagy világ rovat, benne pedig érdekességek a piramisok világából. A Keops piramis legnagyobb királykamrájában található 25-80 tonnás gránit tömbjeit a több mint 800 kilométerre délre található Aszuánból szállították át. Az eredetileg 146,5 méter magas Keops piramis több mint 3800 évig, a 160 méteres Lincolni katedrális 1311-ben történő fellavatásáig a legmagasabb építmény volt a Földön. Az egyiptológusok számítása szerint állandó jelleggel 4000 munkás dolgozott a gízai nagypiramis felépítésén, de az építkezés bizonyos fázisaiban akár 20-25 ezer fő is kivette részét a munkálatokból. És még egy érdekesség a végére, egyes számítások szerint a gízai nagypiramis dolgozóinak 11 marha és 37 bárány vagy kecske húsára volt szüksége a napi proteinbevitel biztosításához. Ennyit tehát a piramisokról, most pedig zenélünk tovább a Megafonban, tartsanak velem!

0: Ez volt már a Kirakat, délután 4 óra van, jönnek a hírek, utána pedig pörögnek éjjel-nappal a megaslágerek. Tartsanak velem holnap is délelőtt 10 órától itt a Kirakatban. Ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Köszönöm a mai figyelmet, további csodás délutánt kívánok önöknek, vigyázzanak magukra, legyenek jók. Réte Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
0: Már majd 400 betegen segített a Salgótarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működőképességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgótarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitótfaluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Egy Shelby Cobra Dayton kupét 39 millió dolláron ütöttek le, költségekkel együtt 43 millió dollárért, vagyis több mint 13 milliárd forintért kelt el, ezzel megdöntve az amerikai autók által valaha elért legmagasabb árat. Az 1964-ben készült autót a legendás versenyző Carroll Hell Shelby álmodta meg. A cél a Ferrari legyőzése volt, elsősorban a hosszú távú versenyeken. Shelby 1962-ben alapította meg autómanufaktúráját. Mindössze 6 Daytona kupét gyártottak, a most elkelt a sorozat első darabja, amely 1964-ben két kategória győzelmet szerzett, és az FIA GT bajnokságban is helyezést ért el.
1: Időjárás.
0: Derült idő lesz ma is, egész nap zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyel Körögön és Váckátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Valasagyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyírjesi üdülőterületet ellátó ivóvízgerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az aszbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték.
0: Közlekedés.
1: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váctátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Képzelj el, egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
11: Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap.
12: Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Bully DJ Szilveszterre.
13: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. Szeptember Fest. Szeptember 11-én és 12-én.
14: Balassagyarmaton, a Palóc Ligetben.
15: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
16: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
17: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád!
18: Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños.
17: Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
19: Reklámot hallottak.
20: 17 óra van.
19: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Györfi Betta.
22: Hírek.
21: Balassagyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyíresi üdülőterületet ellátó ivóvíz gerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az aszbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatás. Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik. Használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték.
0: Közlekedés.
21: Napközben Etesen, Mohorán és Romhányban mérik az autósok sebességét. Trafipax figyelt Körögön és Váctátóton, valamint a kettes úton Szendehelynél.
20: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
22: mega jó hangulatban.
23: Megafon, nagyot szól.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Reklámot hallottak.
5: 18 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 1-én a mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Balassagyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyírjesi üdülőterületet ellátó ivóvízgerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
8: A gerincvezeték a nyírjesi üdülőtől folyamatosan egy új, nagy teljesítményű vezeték lesz. Itt egyébként minden olyan ingatlanhoz, akinek volt vízellátása, mert ugye a másik irányból, tehát a távol irányából ott voltak ilyen kisebb vezetékek, ő nekik a bekötés az meg fog történni az ingatlanjukra, az, aki pedig most már rá fog majd tudni csatlakozni erre a gerincvezetékre, ők majd novemberben tudnak csatlakozási igénnyel élni a DMRV felé, tehát ez egy jelentős komfort növekedés lesz a nyírjesi üdülőterületen, azon túl, hogy új rácsatlakozások is lesznek a víznyomásban és a vízminőségben is jelentős javulás fog történni.
6: Már majd 400 betegen segített a Salgótarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működőképességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgótarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Andrássy Péter kardiológiai laborvezetőt hallják.
9: Ennél a beavatkozásnál azon kívül, hogy technikailag ez megfelelően legyen elvégezve, tehát szépen kinyissuk az eret, az nyitva is maradjon, helyreálljon a véráramlás a szívizomba, az sem mindegy, hogy ez mennyi idővel az elzáródás után következik be. Egyes nemzetközi statisztikák szerint minden félórás késedelem a szívizom infarktusnak koszorúér megnyitását tekintve körülbelül 7%-kal növeli a halálozásnak a rizikóját. Tehát magyarul, például Széchenybe, vagy Pásztón, vagy Csalgótarjánban valaki megkapja az infarktusát, nem mindegy, hogy 20-30 percen belül itt van a kórházba, és itt praktikusan 20 percen belül már a katéterezést csinálva megnyithatjuk az eret, vagy pedig egy mentőt hívnak, és akkor a mentő vagy megállapítja, hogy infarktusa van, vagy nem, esetleg behozzák ide a Nógrád megyei kórházba, itt megállapítják, hogy infarktus van, és át kell szállítani utána Budapestre. Ugye régen ez volt a gyakorlat, amíg áprilisig ez a labor meg nem nyílt.
6: Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az aszbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitótfaluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Ismét kikapott Nógrád vármegye MB3-as labdarúgó csapata, a Salgótarján az utolsó helyen álló Tiszafüreddel sem tudott megbirkózni, még a mérkőzés előtt lemondott a vezetőedző, aki már korábban azt jelezte, hogy a klub nem áll készen a bajnokság megkezdésére, mert a keretet nem sikerült feltölteni.
3: Közlekedés.
6: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
7: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
1: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
0: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
1: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. Szeptember Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton, a Palócligetben.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Reklámot hallottak.
6: 19 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az aszbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Ismét kikapott Nógrád vármegye MB3-as labdarúgó csapata, a Salgótarján az utolsó helyen álló Tiszafüreddel sem tudott megbirkózni, még a mérkőzés előtt lemondott a vezetőedző, aki már korábban azt jelezte, hogy a klub nem áll készen a bajnokság megkezdésére, mert a keretet nem sikerült feltölteni. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László, a tárca vezetője. A pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen, írta. Hangsúlyozta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amelynek során előfordult, hogy a kiválasztás ajánlás vagy ismerettség alapján történt, és emiatt több kiváló szakember nem jelentkezhetett a posztra. Gajdos László kiemelte, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. Több mint 3 évszázada fekszik a Gibraltári szoros mélyén a brit haditengerészet egyik legértékesebb elsüllyedt hajója, a HMS Sussex. A 17. századi hadihajó fedélzetén a becslések szerint 10 tonna arany és ezüst lehetett. Állítólag jelentős mennyiségű aranyat szállított II. Viktor Amadész szavoljai hercegnek. A pénzzel akarták elérni, hogy a herceg továbbra is a Franciaország ellenharcoló szövetség oldalán maradjon a 9 éves háborúban. A hajón tartózkodó 550-560 ember közül ketten élték túl a katasztrófát. A roncs körülbelül 800 méteres mélységben fekszik, vagyis a megtalálása és feltárása önmagában is komoly technikai feladat. Több mint 3 kilométeres hamufelhőt lövelve a magasba kitört egy indonéziai vulkán. Az Észak-Szumátrán található 2460 méter magas tűzhányó az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a kitörés pedig egy órán át tartott. A hatóságok néhány napja lezártak egy környékbeli kempinget, azonban egyelőre nem rendelték el a térségben élők kitelepítését. A katasztrófa védelem felszólította a helybelieket és a turistákat tartsanak legalább 3 kilométeres távolságot a helytől, valamint felhívta a figyelmet a kitörést kísérő vulkáni iszapárra, az úgynevezett lahárra is. Miller Dávid nagy döntést hozott, egy időre Tájföldre költözött, hogy kiszakadjon a megszokott környezetéből és egyfajta lelki nagytakarítást tartson. A színész műsorvezető az Instagramon mesélt arról, mi vezetett a különleges lépéshez. A 30 éves sztár elmondása szerint körülbelül 5 éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki nagytakarításra. Az utóbbi időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá.
5: Közlekedés.
6: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Már majd 400 betegen segített a Salgó-Tarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működőképességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgó-Tarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitót faluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Egy Shelby Cobra Dayton kupét 39 millió dolláron ütöttek le, költségekkel együtt 43 millió dollárért, vagyis több mint 13 milliárd forintért kelt el, ezzel megdöntve az amerikai autók által valaha elért legmagasabb árat. Az 1964-ben készült autót a legendás versenyző Carroll Hell Shelby álmodta meg, a cél a Ferrari legyőzése volt, elsősorban a hosszú távú versenyeken. Shelby 1962-ben alapította meg autómanufaktúráját, mindössze 6 Daytona kupét gyártottak, a most elkelt a sorozat első darabja, amely 1964-ben két kategória győzelmet szerzett, és az FIA GT bajnokságban is helyezést ért el.
1: Közlekedés.
0: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László, a tárca vezetője. A pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen, írta. Hangsúlyozta, szakítanak azzal a korábbi gyakorlattal, amelynek során előfordult, hogy a kiválasztás ajánlás vagy ismerettség alapján történt, és emiatt több kiváló szakember nem jelentkezhetett a posztra. Gajdos László kiemelte, a nemzeti parkok a természeti értékek legfőbb őrzői és kezelői, ezért meghatározó szerepük van abban, hogy a természeti örökség milyen állapotban marad fenn a következő generációk számára. Szlovákia felét rendkívüli aszálysújtja, a helyzet az előző héthez képest ismét romlott. Az ország területének nagy részén a heti csapadék mennyiség nem érte el a 2 millimétert. A talaj mélyebb rétegeiben továbbra is az ország mintegy 2/3-án tapasztalható rendkívüli szárazság. Jelenleg az Eperjesi és a Kassai kerületben, valamint helyenként Közép- és Nyugat-Szlovákia déli részén is rendkívüli aszály uralkodik. A talaj relatív nedvesség tartalma főként Szlovákia déli felében, helyenként pedig az északi ország részben is 10% alatt van. Ez összességében az ország területének mintegy 2/3-át jelenti, tájékoztatott a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Több mint 3 kilométeres hamufelhőt lövelve a magasba kitört egy indonéziai vulkán. Az Észak-Szumátrán található 2460 méter magas tűzhányó az utóbbi napokban már erős aktivitást mutatott, a kitörés pedig 1 órán át tartott. A hatóságok néhány napja lezártak egy környékbeli kempinget, azonban egyelőre nem rendelték el a térségben élők kitelepítését. A katasztrófa védelem felszólította a helybelieket és a turistákat, tartsanak legalább 3 kilométeres távolságot a helytől, valamint felhívta a figyelmet a kitörést kísérő vulkáni iszapárra, az úgynevezett lahárra is.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 1-én a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Balassagyarmaton mintegy a háromszorosára növelik a nyíresi üdülőterületet ellátó ivóvíz gerinc vezeték kapacitását. A földmunkát tegnap kezdték el, közölte a várospolgármestere. Csak Gábor rádiónkkal tudatta, 400 ingatlan vízellátásának stabilizálása a cél, mert az eddigi 8 cm átmérőjű gerincvezeték már szűknek bizonyult. Új rákapcsolási kérelmeket nem is fogadott be az utóbbi években a vízszolgáltató. Az új fővezeték új nyomvonalon érkezik majd az üdülővezetbe. A földbe 22,5 cm átmérőjű csövet fektetnek, a végső cél pedig az lesz, hogy a terület betáplálása az északi nyomvonalon kívül nyugatról is megvalósítható legyen. A csővezeték fektetési munkálatait két ütemben késő őszig végzik el. A polgármester becslése szerint az új rákapcsolási kérelmek november végén lesznek megírhatók a vízszolgáltató részére. Csak Gábort, Balassagyarmat polgármesterét hallják.
4: A gerincvezeték a nyíresi üdülőtől folyamatosan egy új nagy teljesítményű vezeték lesz. Itt egyébként minden olyan ingatlanhoz, akinek volt vízellátása, mert ugye a másik irányból, tehát a távol irányából ott voltak ilyen kisebb vezetékek, ő nekik a bekötés az meg fog történni az ingatlanjukra, az, aki pedig most már rá fog majd tudni csatlakozni erre a gerincvezetékre, ők majd novemberben tudnak csatlakozási igénnyel élni a DMRV felé, tehát ez egy jelentős komfortnövekedés lesz a nyíresi üdülőterületen, azon túl, hogy új rácsatlakozások is lesznek a víznyomásban és a vízminőségben is jelentős javulás fog történni.
1: Már majd 400 betegen segített a Salgó-Tarjáni Kórház új szívkatéteres laborállomása. Az intézet új szolgáltatása azoknak jelent gyors és hatékony segítséget, akik egy órán belül hozzájutnak ehhez a kezeléshez. A koszorúér festés vizsgálatok során felmérik a paciens szívizom működő képességének állapotát, és szükség szerint megszüntetik az elzáródásokat vagy a szűkületeket. Andrássy Péter kardiológiai laborvezető szerint a nógrádi betegek számára szó szerint élethalál kérdése egy ilyen szolgáltatás, mert a szívinfarktus időpontjától számított minden fél órában 7%-kal csökken a túlélés lehetősége. A beavatkozás gyorsaságát a mostantól elérhető korszerű labor biztosítja, ahol optimális körülmények között már 20 perc alatt kezelést kaphat a paciens. Az intézet számítása szerint a Salgó-Tarjáni laborban évente 300 ember kaphat életmentő szívkezelést. Andrássy Péter kardiológiai laborvezetőt hallják.
5: Ennél a beavatkozásnál azon kívül, hogy technikailag ez megfelelően legyen elvégezve, tehát szépen kinyissuk az eret, az nyitva is maradjon, helyreálljon a véráramlás a szívizomba, az sem mindegy, hogy ez mennyi idővel az elzáródás után következik be. Egyes nemzetközi statisztikák szerint minden félórás késedelem a szívizom infarktusnak, koszorú megnyitását tekintve körülbelül 7%-kal növeli a halálozásnak a rizikóját. Tehát magyarul, ha például Széchenyben, vagy Pásztón, vagy Salgó-Tarjánban valaki megkapja az infarktusát, nem mindegy, hogy 20-30 percen belül itt van a kórházba, és itt praktikusan 20 percen belül már a katéterezést csinálva megnyithatjuk az eret, vagy pedig egy mentőt hívnak, és akkor a mentő vagy megállapítja, hogy infarktusa van, vagy nem, esetleg behozzák ide a Nógrád megyei kórházba, itt megállapítják, hogy infarktus van, és át kell szállítani utána Budapestre. Ugye régen ez volt a gyakorlat, amíg áprilisig ez a labor meg nem nyílt.
1: Nem viszik a gyerekeket a Váci iskolába addig, amíg az aszbeszt tetőt nem cserélik ki. Ezt mondta több szülő is, amikor megtudták, hogy a Juhász Gyula általános iskola tetejének renoválását nem végzik el máig, vagyis az iskola kezdésig. A felújítás során a palatető darabjai törhetnek, a levegőbe jutó por belélegezve veszélyes. Hosszabb terhelés eredményeként rákos megbetegedés lehetséges. Az építőipari munkások számára ezért is írnak elő speciális védőfelszerelés használatát. Egy hete állványozták fel az iskola főépületét, de még nem cserélték ki a tetőt. Egyes szülők véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a munkát már csak a tanítási időszakban végzik el, ezért többen is úgy döntöttek, hogy mindaddig nem engedik iskolába gyermeküket, amíg a munkák folynak. Lehetséges villámárvizekre készülnek Tahitótfaluban. A Dunamenti település önkormányzata arról tanácskozott, hogy több utcában is megoldásra vár a vízelvezetés. A Pacsirta utcában mintegy 15 köbméternyi lerakódott hordalékot kell elszállítani annak érdekében, hogy a legközelebbi felhőszakadás idején ismét működőképes legyen a vízelvezető rendszer. A Cseresznye utcában lévő patak esetében komplex megoldást szorgalmaznak a település vezetői, ahol vízlassító és megtartó eszközökkel kívánják szabályozni, hogy kevesebb hordalék jusson a település belsejébe. Csütörtökön és pénteken kikapcsolják az áramot Szendehelyen, a falu több mint 30 pontján lesz üzemszünet, amely tervezett karbantartási munkák miatt várható. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása alapján több órán át tartó kimaradással kell számolni 8 és délután 4 óra között. Az érintett helyszíneken eltérő időpontokban kapcsolják ki az áramot, a részletekről az MVM ad tájékoztatást. Ismét kikapott Nógrád vármegye MB3-as labdarúgó csapata, a Salgótarján az utolsó helyen álló Tiszafüreddel sem tudott megbirkózni, még a mérkőzés előtt lemondott a vezetőedző, aki már korábban azt jelezte, hogy a klub nem áll készen a bajnokság megkezdésére, mert a keretet nem sikerült feltölteni.
2: Közlekedés.
1: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik. Használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy minden feltétel teljesült tegnap ahhoz, hogy hazahozhassanak 6000 milliárd forint uniós pénzt. Vitézi Dávid szerint teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi európai uniós forrás jusson el Magyarországra. Miller Dávid nagy döntést hozott, egy időre Tájföldre költözött, hogy kiszakadjon a megszokott környezetéből, és egyfajta lelki nagytakarítást tartson. A színész műsorvezető az Instagramon mesélt arról, mi vezetett a különleges lépéshez. A 30 éves sztár elmondása szerint körülbelül 5 éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki nagytakarításra. Az utóbbi időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 2-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozás se történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Lemondott a Kormilláncról és a Kormilláncról testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormilláncról testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Alacsonyabb lett Ariana Grande. A furcsa zsugorodást a londoni koncertjén vették észre a rajongók. A magyarázat szerint az egyik lábán egy mély vágás történt, a sérülés miatt pedig nem tud magas sarkú cipőt hordani. Emiatt a koncerten viselt lábbeliében sokkal alacsonyabbnak látható.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon. Nagyot szól.

Megafon.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozás történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Lemondott a Kormin Láncról és a Kormin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin Lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025. novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Alacsonyabb lett Ariana Grande. A furcsa zsugorodást a londoni koncertjén vették észre a rajongók. A magyarázat szerint az egyik lábán egy mély vágás történt, a sérülés miatt pedig nem tud magas sarkú cipőt hordani. Emiatt a koncerten viselt lábbeliében sokkal alacsonyabbnak látható.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin-lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját